alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezeték alatti éves inflációs szint elérését. euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés.

0: felszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várnegyed lakóházainak 33 kapualjában 63 gótikus ülőfülkét találunk, amelyek a 14. század első felétől a 16. század végéig tartó időszak emlékét őrzi. Eredeti funkciójukról számos feltevés létezik, az azonban bizonyos, hogy az ülőfülkéket gyakorlati cél hozta létre. Az egyik lehetséges magyarázat szerint eredetileg az árupadok szerepét tölthették be a textilkereskedelemben. Az is tény, hogy az ülőfülkék egy részének hátfalában gyertya és lámpafülkéket találunk, ami arra enged következtetni, hogy az éjjeli őrség használta őket a gazdag kereskedőházak őrizetére. Vannak, akik csupán díszítő célzatot vélnek a faragott kövekben, míg mások a központi hatalom Budára helyezésével a házak helyiségének bővítését látják benne, ahol az udvari méltóságot felkereső vidéki főúr apródjai fegyveres kísérői tanyáztak, míg uruk a házban tartózkodott. A gótikus ülőfülke hazai építészeti sajátosság olyannyira magyaros, hogy Európában nem nagyon találunk hasonlót. A budai vár középkori emlékeink kívül Sopronban, Székesfehérváron, Pozsonyban, Besztercebányán és a diósgyőri várban láthatunk még rá példát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Wyas Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a Wyas szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 Wyas figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász Wyas mását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Következik Johann Pachelbel, Kánon. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Liszt Ferenc Ezdur zongora verseny első tétel. Előadja az Orchestre de Paris. Zongorán közreműködik Cifra György. Karmester ifjabb Cifra György.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a fővámtéri és az eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem, meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Gyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a

0: Kerületről 500 embert evakuáltak, jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A redout francia szó és eredetileg egy építészeti fogalmat takar. Az összefüggő vonalakból álló zárt sáncokat nevezték így. Háborúk idején volt fontos szerepe, a katonai táborokat védte az ellenséges lövegektől. Később a szó jelentése módosult, és redoutnak nevezték az állarcos bálokat, illetve azt a helyet is, ahol ezeket megtartották, vagyis a bártermeket. A Vigadó helyén 1833-ban megnyílt redout is ebből az okból épült fel. Ez volt Pest első és akkoriban egyetlen bálterme, ahol aztán nagyszabású koncerteket is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermek vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkatelepülésről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt. A levegőből

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Dracula személye elsősorban Bram Stoker írregényírónak köszönheti, hogy a 20. században ismerté vált. Ő kapcsolta össze először a vámpírokkal kapcsolatos kelet-európai hiedelmeket Vlad Tepes személyével, amikor 1897-ben megírta világhírű regényét, a Drakulát. A történet 1931-ben vált világhírűvé a Dracula című amerikai filmnek köszönhetően, amelynek címszerepét a magyar Lugosi Béla alakította. 2003-ban az éj leple alatt helyezték el a Városligeti Vajdahunyadvár délkeleti fülkéjében Dracula szobrát. Az alkotás valójában a Hollywoodban is nagy karriert befutott Lugosi Bélát ábrázolja, aki a filmtörténelem leghíresebb Drakulája volt. Ez a szobor tekinthető a főváros első gerilla szobrának.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.
2: Következik Antonio Vivaldi 4 évszak ősz harmadik.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Prágai Adrián művészettörténészt, a Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás kurátorát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm szépen, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget, én is nagyon örülök.
1: A Magyar Nemzeti Galéria nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 30-áig meghosszabbítja a Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítást nyitvatartását. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazó kedvelt úti célja, a művészek számára pedig kimeríthetetlen inspirációs forrás. Ez az a kiállítás, amely szerintem nagyon jól megfogja azt az érzést, amelyet Olaszországgal kapcsolatban gondolunk, vagy elsőre eszünkbe jut. Ugye azt is megszokhattuk, hogy a művészeink, festőink nagyon sokszor tettek európai utazást, elmentek tanulni. Na de Olaszországba tanulni mentek, vagy inkább töltődni és inspirálódni. Ki lehet-e ezt így jelenteni, vagy kategorizálni?
2: Nagyon-nagyon rétegzett az, hogy hogyan jelenik meg a magyar képzőművészet történetében maga az Itália élmény, vagy az Olaszország élmény. Voltak, akik a művészi válásuk során annak folyamataként egy ilyen, ennek megkoronázásaként indultak el Itáliába. Voltak, akik kifejezetten más másolási ösztöndíja, vagy esetleg olyan képzőművészeti ösztöndíja tanultak ott, mint például a Római Magyar Akadémia nyújtotta ösztöndíj volt, és voltak olyanok is, akik kirándulóként, nyaralóként érkeztek ide, de szerencsére ezeket a pillanatokat is megörökítették, úgyhogy azt mondható el, hogy mi 200 évet vizsgáltunk a magyar művészet történetéből, és ez elképesztően sok rétegű, sok nézőpontú viszonyulásokat engedett láttatni a tárlatban is.
1: Rengeteg művészünk van, vagy szinte mindegyik művészünk tett utazást, akik készítettek festményeket, grafikákat, szobrokat, fotográfiákat, és Olaszország az úti céljuk között szerepelt?
2: Rengeteg, és ez nem csak a mi 200 évünkre igaz, hanem már jóval korábban is volt egy nagyon élénk kulturális kapcsolat a két vidék között. Mi itt a kiállításban 75 alkotótól mutatunk be műveket, de ez nyilván egy kis válogatás, egy nagyon szubjektív kurátori válogatás, tehát elmondható az, hogy rengeteg nagyon jelentős magyar alkotó maradt ki még így is. Még abban az esetben is, amit én próbáltam a kurátori koncepcióban éreztetni, hogy igenis azon túl, hogy ismerjük Vasari János strandjeleneteit, ismerjük Csontvári Koszkati, vagy a Taormin ábrázolásait, igenis ismerjük meg Velma Robert műveit, ismerjük meg Colin Arthur műveit, és olyan kevéssé ismert magyar alkotók műveit is, akikről talán kevéssé jut eszünkbe ez az elképesztően átütő itáliai élmény.
1: Mi az, amit adott az itáliai élmény a művészeknek? Meg lehet ezt fogalmazni, vagy kerested erre a választ, miközben válogattad a műtárgyakat?
2: Igen, kerestem, és pont ebből adódik az, hogy a mi kiállításunk olyan, mint egy ilyen kaleidoszkóp. Mindig más fénytörést mutat, mindig más témákat vet fel, pont emiatt, hiszen nem lehet egy megragadható élményt vagy tanúságot megfogalmazni, hanem több témán keresztül, több ilyen tulajdonság, festészeti, vagy akár szobrászati technika az, ami megnyilvánul. Hogy mondjak is egy-két példát, a Bonnovák Vilmosnál többek között a temperával való festés kikísérletezése volt az, amely egyértelműen az itáliai olaszországi élményhez kötődik, de voltak olyan alkotóink, akik egészen konkrétan átiratokkal, parafrázisokkal, omázsokkal tiszteltek a régi nagy itáliai mesterek művei előtt, tehát nagyon-nagyon szerteágazó ez is, hogy hogyan reflektálnak az itáliai kultúrára az alkotóink.
1: Mennyire színes és színekkel teli a földszinti időszaki kiállítótér?
2: Elképesztően sok színt használtunk, pontosan emiatt, hogy éreztessük azt, hogy ez nem egy kronológikus történet, nem egy koherens történet, hanem ez egy nagyon sokszínű, sok rétegű történet. Éppen ezért rengeteg színnel dolgoztunk a falakon, illetve külön erre a kiállításra készültek olyan sokszög alaprajzú posztamensek, amelyekre a szobraink kerültek, ezek is nagyon színesek, illetve a belső építészeti csapatunk élükön Albert Ádámmal egy olyan látványt álmodott meg, amelyben a falak szinte hullámzanak, és ez is azt a dinamikát és azt a töredezettséget, de mégis színekben összeolvadva is az egységességet mutatja, hogy mégis itt magyar alkotókról van szó. Viszont ugye az élmény, mivel sokszínű, ezért muszáj volt egy picit fragmentáltabban előadni ezt a történetet.
1: A kiállítás ugye, ahogy említetted, 75 alkotótól mintegy 150 műtárgyat, festményt, grafikát, fotográfiát, szobrot, objektet és régészeti tárgyat mutat be. Na de hogyan építettétek fel a kiállítást? Mert szerintem ennek kell még még egy fontos momentumnak lennie, hogy mi lesz az íve, és ti is mihez tudjátok, illetve te a válogatás során tartani magad.
2: A kiállítást úgy képzeltük el, hogy az első teremben az utazással, az útrakeléssel, a művészi motivációval foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy hogyan rögzítik az élményeiket az alkotók, akik Olaszországba vagy korábban Itáliába utaztak. Majd aztán olyan tematikus egységek következnek, amelyek szinte az ország vagy egy ismeretlen kultúra megismerésének is a térképét jelenthetik. Például az első ilyen tematikus egységünk a Grand Tourral, illetve azzal foglalkozik, hogy melyek azok az elsődleges kulturális toposzok, vagy azok a helyszínek, turisztikai helyszínek, amelyeket felkeresünk mi is akár turistaként, és akkor itt kerülnek szóba a római antik romok, a Forum Románum, vagy a Cesszius piramis, illetve ide került egy Taormina válogatásunk. Majd ezektől a kulturális toposzoktól eltávolodunk kicsit, és belépünk abba a térbe, ahol az egyes városokat mutatjuk be, a barokk és reneszánsz középkori városmagokat mutatjuk be. Majd ezután következik egy nagyobb téma, amely azzal foglalkozik, hogy az egyes alkotók hogyan reflektálnak a régi nagy művészetre. Itt építészeti idézeteket is találunk, szobrászati idézeteket és a természetesen festészeti idézeteket is. Majd ezt folytatva térünk át Római Magyar Akadémia termére, és hogyha ezeken túl vagyunk, akkor egy turista nézőpontból kilépve a városokhoz, az olasz társadalomhoz közelítünk, és itt már utcaképek vannak, csendéletek vannak, tájképek vannak, toposzok, sztereotípiák vannak megidézve, ide kerültek a strandjelenetek is, és végül pedig az utazásunk végeztével hazatérünk, és az utolsó terem az Itthon címet viseli, hiszen azt is nagyon fontosnak éreztük, hogy bemutassuk, hogy a magyar kultúrában hogyan sejlenek fel ezek a nem csak 200, hanem sok száz éves kapcsolatok a magyarok és az olaszok, itáliaiak között.
1: Ez mind a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona, amelyet láthatunk ezen a kiállításon, vagy voltak mások is, akik esetleg kölcsönöztek erre a kiállításra?
2: A tárlatgerincét a saját gyűjteményünk anyaga adja, viszont ezt olyan szép művészeti múzeumi gyűjtemények műveivel egészítettük ki, mint például az antik gyűjtemény, a régi szobógyűjtemény, a régi képtár. Ezen felül pedig nagy közgyűjtemények kölcsönöztek számunkra, például Ludwig Múzeum, vagy a Miskolci Hermann Otto Múzeum, és hát természetesen, ahogyan ez a galériás kiállításoknál már megszokott, igyekeztünk olyan magántulajdonú műveket is bemutatni, amelyeket talán kevésbé ismerhet a nagy közönség, és éppen ezért még különlegesebb élmény hat, hogyha például az ember most a kiállításunkon szembe találkozik egy nagyon kevéssé ismert külsői kis aladár másolattal, tehát ilyen kis érdekességek egészítik ki a mi gyűjteményüket.
1: Ked milyen érzés volt, miután elkészültél a tárlattal belépni, megcsodálni az egészet, és azóta, amikor belépsz oda, akkor van-e olyan rész, ahol szívesen megállsz mindig?
2: Őszintén megmondom, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a kiállítást, nagyon üdítőek a színei, azt érzem, hogy teljesen felszabadulhat az ember fantáziája, hogyha belép ebbe a kiállító térbe, és számomra mindig különlegesek azok a találkozások, amikor egy untig jól ismert műtárgyal találkozom egy új kontextusban, és például itt a kiállításunkban most a Pásztoránka, Ferenc István Pásztoránka című szobra is egy egészen új kontextusba kerül, és számomra ezek mindig ilyen nagyon, nagyon érdekes megfigyelések, hogy hogyan tud működni egy egészen kortárs, nagyon modern térben, akár egy 200 éves mű is, úgyhogy én imádom ezt a kiállítást.
1: Elhiszem. Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében. Erre hívtuk meg a hallgatókat, és kívánom, hogy rengetegen látogassanak el a kiállításra, illetve a hozzá kapcsolódó programokra is, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Prágai Adrien művészettörténészt hallhatták.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat, néhány kiállítás. Megnyílt az Amerikai Álom című időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójához kapcsolódó kiállítás a magyar-amerikai kapcsolatok több mint 2,5 évszázados történetét mutatja be, a migráció, a szabadság, a felemelkedés és az újrakezdés történeteink keresztül. A tárlat nyitó darabja a legendás Ford T-modell, amelynek fejlesztésében meghatározó szerepet játszott Galamb József, a Ford Motor Company magyar mérnöke. Látható Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita tengeren túlról fennmaradt emlékei is, amelyek egy-egy életúton keresztül mesélnek a magyar-amerikai jelenlétről. A személyes tárgyak, dokumentumok és ritkán látható relikviák együtt rajzolják ki azt a történetet, amelyben a magyarok nem csak részesei, hanem alakítói is voltak az amerikai álomnak. Az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-tól 2026-ig című kiállítás november 1-ig várja a látogatóit a Magyar Nemzeti Múzeumban. És rajzoltunk egy költemény című kiállítás is látható még az Országút Galériában, augusztus 27-éig. Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal Madách Imre főműve az ember tragédiája előtt. 2023-ban Madách Imre születésének bicentenáriuma és az ember tragédiája színházi bemutatójának 140. évfordulója alkalmából az Országút című lap 6 alkotót kért fel a kortárs képzőművészet élvonalában, hogy ábrázolják a dráma egy-egy színét. Az alkotásokat már abban az évben kiállították a Nemzeti Színházban, azóta az ország több pontján is láthatta a közönség. A képek most úgymond hazatérnek, hiszen az újonnan megnyitott Országút Galériában állították ki azokat. Az alkotók Baksai József, Csurka Esztel, Milorad Krstik, Májár Éva, Orosz István és Szurcsik József. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Laványi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasjutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Az MTI híreit hallották. A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
2: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra. Író, szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
3: Szia, örülök, hogy itt lehetek veled.
2: A kezemben tartom legfrissebb kötetedet, melynek címe Ezüst szélű felhők. Eltér a szokásostól, hiszen ez most nem egy regény, hanem novellákból publikedett, melynek címe Ezüst szélű felhők. Eltér a szokásostól, hiszen ez most nem egy regény, hanem novellákból, publicisztikákból.

0: Kicsit hasonlít a regényíráshoz, hogy valamilyen szituációkba te beleteszed magad. Én nagyon szerettem azokat a riportokat, amiket én találtam ki, és ahol úgy mondanám, hogy beöltöztem, vagy beléptem egy szerepbe. Például azt nagyon szerettem, mikor szobalány voltam a Marriott Hotelben, és akkor tényleg be is öltöztem, meg minden, meg tanítottak nekem ezt-azt, amit egy szobalánynak szokásos. Nyilván nem, mint hogyha tényleg föl lettem volna véve, és aztán mehettem ott napokon keresztül egy valódi szobalánnyal, és nézhettem, hogy mit csinál, meg segíthettem neki.
1: Tehát ez volt a feladat az interjúhoz?
0: Ez nem interjú volt, ez egy riport volt, kérlek szépen. Tehát tényleg, mintha beálltam volna, vagyis hát be is álltam szobalánynak. És végigjártam rövidítetten azokat a fázisokat, amikre betanítják az új jelentkezőket.
1: Na most
0: ez szerintem abszolút hasonlít a regényíráshoz, mert ott is elmegyek a helyszínre, és ott is beleélem magam abba a helyzetbe, hogy az általam kitalált alakok vajon ott, azon a helyszínen hogyan mozognának, milyen körülmények között. Tehát ez volt az egyik kedvenc műfajom, a másik pedig a publicisztika, ami pedig egy abszolút személyes műfaj. És én mindig olyan helyeken dolgoztam, és nagyon hálás vagyok ezért, és szerencsésnek érzem magam. Egyrészt a Nők Lapjánál, másrészt pedig az Elnél, ahol az mindig számított, hogy kiírta azt az adott cikket. Ez most így furán hangozhat, de hát főleg egy online felületen olyan iszonyatos termelés folyik, mondhatnám, hogy futószalag, aminek nyilván vannak értékesebb, vagy hogy mondjam, nagyobb munkabefektetést igénylő darabjai, de vannak tényleg ez a 12 egy tucat, csak hogy többször frissüljön az oldal, és azt lássuk be, az annyira nem fontos, hogy azt ki írta, szerkesztette, fordította, ezt szokták kiadni a mesterséges intelligenciának már. És ezért én nagyon örülök neki, hogy én olyankor dolgozhattam a magyar sajtóban is olyan helyeken, ahol az fontos volt, hogy azt a cikket kiírja. És a kolléganőimnek is volt jellegzetes stílusuk, tehát nekem szerkesztőként meg se kellett néznem nagyon gyakran, hogy ki írta azt az anyagot, mert tudtam, hogy ki írta, mert két mondat után kiderült. És hát nagyon sokat írtam én is, ahogy a többiek is, és fölmerült a Jaffa kiadónál az a gondolat, hogy meg bennem is, hogy ezek úgy ne tűnjenek el, ne szálljanak el a semmibe, hanem ezt érdemes lenne összegyűjteni. Úgyhogy így született meg ez a kötet. Jó részük az írásoknak valamilyen formában megjelentek már, vagy a Nők Lapjában, vagy más felületeken, de egyik sem úgy került be a kötetbe, hogy egy az egyben, hanem mindhez hozzáírtam, átírtam, kiegészítettem, vagy ha olyasmi volt benne, ami egy adott időszakhoz kötődött, azt kivettem, és hát vannak benne új szövegek is.
1: És mit gondolsz, egyszer még visszatér az az idő, amikor nagy jelentősége lesz az újságíró személyes hangjának?
0: Hát én nagyon remélem, hogy igen, illetve hát azért most is vannak olyan kollégák, akiknek felismerhető a hangjuk, és akiknek a stílusuk is felismerhető, és annyi a különbség, hogy hát nekem nincsenek túlzott reményeim arra nézve, hogy a print lapoknak a jövője az valamiféle fejlődést fog produkálni. Tegnap bementem a benzinkútra, mert be akartam venni egy új magazint, és akkor oda masírozok automatikusan, ugye, ahol mindig szoktam venni az újságokat, és ott üres polcok. És akkor hasított belém, hogy hát én erről olvastam, hogy a benzinkutaknál is megszüntették a printlapoknak a forgalmazását, amit azért nem értek, mert hát ott azért szerintem pörögtek a lapok, tehát most nem fogsz azért külön elmenni valahova, hogy újságot vegyél, hanem hogyha úgy is bemész tankolni, kávét inni, pisilni, bocsánat, hát akkor elmész az újságok előtt, és akkor hip-hop megveszed azt, amit meg szeretnél. Tehát, hogyha mesterségesen szűkítik azokat a lehetőségeket, ahol hozzá lehet jutni printlapokhoz, akkor utána hiába tárjuk szét a karunkat, hogy hát nincsen rá kereslet, hát azért ki fogja lejárni tért fölött 5 centivel a lábát azért, azért, hogy printlapok

0: vegyen. Tehát azért az hatalmas érték, azt nem kellene hagyni elveszni.
1: Hát ki tudja, hát ha még fordul a világ egyet. Kérdés, hogy merre? Ugye?
0: Igen, én is ezt akartam mondani, hogy milyen irányba fordul.
1: Mörk Leonóra a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra, amikor elővetted azokat a történeteket, amelyeket korábban írtál, akkor ez számodra is azért egyfajta multidézés volt, nem?
1: De igen, és az az érdekes, hogy van az a mondás, hogy nincs unalmasabb, vagy nincs idejét múltabb, mint a tegnapi újság, de viszont szerintem nincs érdekesebb, mint egy régi újság. És nagyon érdekes, például van egy olyan heti lap, amire előfizetünk ketten az öcsémmel, és akkor ő hozzá megy az újság, és utána kapom meg én, de hát nem találkozunk olyan sűrűn, tehát van, hogy mit tudom én, 4-5 darabot is kapok. És az például egy halatlan érdekes dolog, hogy most már tudod, hogy mi történt, amit, mit tudom én, egy hónappal korábban az újságírók, vagy a megszólaló interjú alanyok, vagy szakemberek még csak találgatták, hogy vajon mi fog történni. Tehát ez szerintem ez egy haladlanul izgalmas és tanulságos dolog. Na most nyilván itt nálam nem ilyen politikai dolgokról volt, vagy van szó, de így is nagyon érdekes rálátni, hogy bizonyos dolgok nem változnak, hanem egyszerűen aktuálisak maradnak, vagy maradtak.
0: És melyek ezek a dolgok?
1: Hát mondom, ezek eléggé...
0: Agatha Christie egyszer azt mondta, hogy az emberi természet az nem változik.
1: Az pláne nem, tehát az nem, hogy mit tudom én, 5-10 év alatt, hanem mint tudjuk, sok száz, ezer, stb. Év alatt sem változik. De miután ezek személyes történetek, akkor nekem az vicces volt, én úgy érzem, hogy én tudok saját magamon is nevetni, hogy vicces volt azt látni, hogy mi húztam fel magam mondjuk 5 évvel ezelőtt, és ma is ugyanolyan bomba biztosan felhúzom rajta magam. Tehát vannak ilyen sztorik, például az egyik kedvencem az az volt, mikor bementem az autómmal a szervizbe, és ott nagyon rám akarták kenni, hogy valamiről én tehetek. Tudnék, hogy én tehetek arról, hogy rosszul van kitöltve a forgalmi engedély, mert hogy 1350 köbcenti helyett az volt beírva, hogy 135 köbcenti. És ez azért volt gond, mert a vizsgán aztán ez kiderült, és akkor az önkormányzat meg a márka kereskedése kezdett azon húzakodni, hogy ez kinek a hibája. Ugyanis, ha kell egy új forgalmi engedélyt kiállítani, az pénzbe kerül. Kifizesse ki azt a vadállati összeget, nem tudom, 6000 forint vagy mennyi volt, és akkor tettek ott egy halvány kísérletet a márka szervizbe, hogy rám kenjék, hogy én teltek róla. És akkor mondom a pasinak, hogy ne haragudjon, mert miért gondolja ön, hogy nekem mindennapi olvasmányom a forgalmi engedély. Tehát miért kellett volna nekem azt felfedeznem, A, hogy rosszul van beírva a köpcenti, B, mondom, figyelj már, én bölcsész vagyok, tehát azt hiszi maga, hogy én tudom, hogy mi a különbség a 135 és az 1350 köpcenti között, tehát hogy az úgy megjelenik az én szemem elő. Hát igen, igen, mert a kisasszonyok és az önkormányzatnál, hát azt mondja, olyan ostobaságokat írnak be a forgalmi engedélybe, szóval múltkor is beírta nekem egy HDI autónak a üzemanyagába, hogy benzin. Hát gondoltam, jó. És várta a fickó, hogy én reagálok, mondom, és az baj. Szóval HDI, mondom, az mi? Hát az a dízelüzemű. De mondom, miért tetszik gondolni, hogy én ezt tudom, én újságíró vagyok, nem autószerelő. Tehát, hogy mikor valaki annyira benne él a saját világába, hogy azt hiszi, hogy ami neki teljesen kézenfekvő, az mindenkinek az.
0: Ezek szerint ez a történet, ez rád is most pont ugyanígy hatna?
1: Te szórul szóra, ugyanígy.
0: Egyébként most érdekes húrokat pendítettél meg bennem, mert nekem a születési anyakönyvi kivonatomban tér el a kerület. Úgyhogy most nemrégiben derült ki, hogy voltak éppen elírták, és eddig én hosszú évtizedeken át voltak éppen máshol születtem. De hát nem baj, egyszer érted, kiderül, szóval nem probléma ez.
1: Hát persze, csak akkor ne a te nyakadba varják, tehát ne téged próbáljanak hibáztatni, hogy te miért nem olvasgatod nap, mint nap. Hol a forgalmi engedélyt érted, hol a születési anyakönyvi kivonatod, hol amit tudom én, jogosítvány, de ezt azt annyi papírja van az embernek. Ráadásul mindegyik ilyen apró betűkkel érted, a olvasó szemüveggel se látom, tőlem akármi lehetne odaírva. Tehát én úgy érzem, lehet tévesen, hogy ez nem az én felelősségem.
0: Látod, Nóra, még kiderül, hogy mennyi mindent kell olvasgatnunk.
1: Igen.
0: Az irataikat is. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Mörk Leonóra, író.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasjutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra most itt a zene alatt gyorsan átnézte a jogosítványát, ugye? Vagy nem?
1: Nem, azt nem látom szemüveg nélkül. Úgyhogy...
0: Legközelebb ellenőrizni kell, esti olvasmány.
1: Az biztos.
0: A könyvedben hónapról hónapra jelennek meg a különböző írások, januártól decemberig. Ennek mi az oka?
1: Valamiféle szervező valamiféle rendszerbe próbáltam csoportosítani ezeket az írásokat, és mivel anno a Nőklapjában is nyilván úgy ment a publicisztika, hogy váltottuk egymást, tehát rotáltunk a kollégákkal, és valamilyen szinten azért az ember reflektált, tehát télen nem valami nyári dologról írt, és vice versa, ezért eleve néhány írásnak volt egy ilyen fajta hangulata, vagy egy ilyen elem benne, és akkor úgy éreztem, hogy ez így jól lehet, illetve érdekes módon már kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egész más ilyen rövid írásokat olvasni, mert tulajdonképpen ott fejezi be, vagy ott hagyja abba éppen, ahol akarja, ahol ráér. Volt, aki írt nekem, hogy a vonaton olvasta, és hogy így milyen jó volt. És egy regényt is ott hagysz abba, amikor bemondják, hogy nem tudom, Püspökladányba mész, és akkor 2 perc múlva megérkezünk Püspökladányba, nem fogsz fönnmaradni a vonaton, hogy befejezd. De mégis ez másfajta olvasási élmény. És akkor, mikor erre a rendező elvére így rátaláltam, akkor már tudatosan figyeltem arra, hogy mindegyik írás, amelyik egy-egy hónap alá besorolódott, hogy az valamilyen módon utaljon arra az időszakra.
0: A szerkesztés során mi volt az, amit figyelembe vettél? Mivel egészítetted ki az írásokat? Mi volt az, amit hozzátettél? Mi volt az, amit át kellett írni?
1: Amit át kellett írni, vagy ki kellett hagyni, az olyasmi, ami tényleg egy adott történéshez kötődött, ami akkor volt aktuális. Amit megváltoztattam például, elég sok írás született a COVID alatt. És nyilván akkor teljesen élő volt az élmény, de hát ez velünk maradt, tehát azért a COVID mindenkinek annyira megváltoztatta az életét, és mindenkinek annyira beleégett a memóriájába, hogy maguk a sztorik azok nem veszítették el az aktualitásukat, csak akkor nyilván ezt át kellett így egy kicsit hangolni, vagy szerkeszteni, hogy végül is nem 2020-ban járunk, hanem 2026-ban. Tehát ezt például megváltoztattam, illetve mikor az első regényemet írtam, arra emlékszem, hogy nekem az milyen óriási élmény volt, hogy nincsenek terjedelmi korlátok. Tehát az, hogy az ember újságíró, az azt jelenti, hogy tudja, hogy mi az a max karakterszám, amennyitől leadhat. Én szerkesztőként se örültem annak, hogyha én valakinek azt mondtam, hogy nem tudom, 9000 karakter, és leadott 13000 karakter, mert nagyon jól tudta, hogy ez nem fér be, mert a lap nincs gumiból, tehát, és fölösleges, tehát ki fogjuk húzni, ha nem én húzom ki, ki húzza ő, tehát duplán dolgozik. Na, tehát én elég fegyelmezetten hozzá voltam szokva, hogy az L-nél egy-egy interjú vagy riport az mondjuk 9000 karakter lehetett, és a Nőklapjánál pedig ezek a publicisztikák, ezek egyoldalasak voltak, tehát az olyan 4000 karakter, 100 karakter ide-oda. És akkor, mikor elolvastam, akkor nagyon sok esetben éreztem azt, hogy hát nekem még erről lenne mondani valóm. Alapból is lett volna, illetve azóta ahhoz egyéb élmények jöttek, amik ahhoz kapcsolódnak. És akkor ezzel én nagy boldogan kiegészítettem. Úgyhogy ezért mondom, hogy egy írás sincsen benne olyan, amit egyszerűen egy copy-paste-tel én valahonnan kiemeltem, hanem mindegyikben azért elég sok munka van.
0: De ugyanakkor az aktuális, a 2026-os Mörk Leonóra is benne van.
1: Teljesen ezáltal. Persze.
0: Említetted korábban, hogy van, ami nem változik, hogy ez volt az első gondolatod, és az autós esetet, a jogosítványt hoztad fel példának. Mi volt az, amivel kapcsolatban még így éreztél?
1: Például annak idején megírtam a terhes gondozási, meg utána a szülési kalandjaimat, és hát akkor is nyilván vert ez valamilyen szintű visszhangot, vagy rezonált olyanokban, akik hasonló cipőben jártak, de én úgy érzem, hogy akkoriban a kismamák még nem voltak annyira öntudatosak, tehát nyilván én is tiltakoztam, vagy én is megírtam azt nagymérgesen, hogy egy nappal szülés előtt ott vagyok a kórházban, és már a harmadik nőgyógyász turkál bennem, és én ott fekszem széttett lábbal, és akkor, mivel ez nyáron történt, akkor egyszer csak tatarozzák a kórházat, egyszer csak kivágódik az ajtó, és megjelenik egy munkás két malteros vödörrel a kezébe, és akkor így elvonul, hogy vet egy pillantást az én két lábam közé, majd megy tovább. És én már akkor se értettem, hogy ezt így mégis hogy. Tehát tényleg már akkor is lehetett a szüléshez magaddal vinni ezt-azt apukát, barátnőt, anyukát, na de nem egy hidegburkoló munkásnak a együttműködésére, vagy a közreműködésére vágyakozol szülés közben, hanem egy dúláéra, nem? És mikor szóltam a főorvosnak, hogy hát nem lehetnek lehet az ajtót bezárni, vagy kitenni valami cédulát, hogy most itt vizsgálat folyik, akkor így rám nézed, még ugye a könyökig bennem turkált, és akkor azt mondja, hogy gondolja, az a munkás még nem látott ilyet. És akkor hirtelen én úgy nem találtam erre a megfelelő, adekvát választ, és én úgy érzem, hogy most a 30 évvel később azért egy mai kismama az nem csak fintorogna, hanem valami nagyon-nagyon csúnyát mondana. Tehát ez továbbra is aktuális, csak a világ annyit haladt előre, hogy a mai szülőnők azért úgy érzem, hogy jobban ki tudnak állni magukért, illetve hogy megosztják egymással ezeket a tapasztalatokat, és akkor mégiscsak ez valamiféle változásokat előidéz.
0: Hát nem beszélve a következményekről, hogy azért remélhetőleg ma már ennek lenne valami következménye. Vagy igen. Ki tudja?
1: Hát remélhetőleg igen, vagy talán ugye azt is szokták mondani, hogy azért a fiatal orvosok, ahogy nem hajlandók elfogadni hálapénzt, meg másképp állnak a betegekhez, vagy nem hajlandók eltűrni, hogy ne fizessék ki a 1 millió túlórájukat, vagy nem hajlandók halálra gyötörni magukat. Tehát azért vannak pozitív változások. Vagy egy másik történet, amire a lányom azt mondta nekem, hogy ő abból tanulta meg azt, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Hogy én elmeséltem neki egy sztorit, amikor én ragaszkodtam ahhoz, hogy de én megmondtam, hogy nem. Én nem fogom azt mondani, hogy igen. Ez nem egy szexuális szituáció volt egyébként, de hát nem csak ott kell ragaszkodni ahhoz, hogy te azt mondod, hogy nem. És úgy érzem, hogy itt is nagyon sok fejlődés történt abban, hogy legalább már tudják a nők, hogy mondhatják azt, hogy nem. Mondhatják azt, hogy ne haragudjon, amíg maga engem vizsgál, csukja be azt az ajtót. És nem érdekel, hogy itten csempézni kell, akkor ne használják ezt a vizsgálót. Tehát mégiscsak van itt fejlődés.
0: Igen, és ez a jó hír.
1: Igen.
0: Jövünk vissza Mörk Leonórával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író. Nóra legfrissebb könyve címe elég nehezen kiejthető, Ezüst szélű felhők, szóval komolyan kell figyelni és artikulálni, de ez nem baj, mert az ember legalább éberen beszél és odafigyel arra, hogy mit mond. Mi volt az, amiért ezt a címet választottad? Biztos nem a nehezen kiejthetőség miatt.
1: Nem, és teljesen igazad van, hogy kellett volna próbálkoznom, ki lehet ezt mondani, és ha kiderül, hogy nem lehet kimondani, akkor lehet, hogy kellett volna keresni másikat, de nekem nagyon megtetszett ez a, nem tudom, metafora, vagy minek nevezzem. Ez egy angol mondás, mindenki, aki tanult valaha angolul, az előbb-utóbb belebotlik ezekbe a nagyon plasztikus, vagy költői angol szólásmondásokba, vagy fordulatokba, vagy idézetekbe, és nekem ez mindig tetszett, ez a minden felhőnek ezüstös a széle, vagy a bélése. Ugye, amit magyarra úgy szoktak fordítani, hogy minden rosszban van valami jó.
0: Ami... Vagy a felhők felett is kisüt a nap?
1: Igen, hasonló. Tényleg, ott mindig felhők fölött mindig kék az ég, tehát igen, sok mindent lehet mondani, de ez sokkal költőibb nyilván azért, mert ez egy költőtől származik, tudnélik John Miltontól, aki az angol baroknak a nagy poétája volt, és ugye az arra utal, hogy lássuk meg a szépet, vagy a jót a nehéz helyzetekben is, vagy hogy lehet azt kihozni pozitívba. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy az én történeteimben azért ez úgy benne van, mert ha más nem, akkor az a pozitívum, hogy ki tudom magam nevetni, vagy tudok nevetni azon a szituáción, amit leírtam, és amin aktuálisan fölhúztam magam, mondjuk utólag könnyebb nevetni, mint amikor benne vagy, és azért választottam ezt a címet.
0: Mindig könnyen megy ez a nézőpont, ez a narratíva, hogy így tud kezelni a különböző helyzeteket?
1: Hát igyekszem, tudod, az ember igyekszik, illetve én úgy érzem, hogy az ember ne vegye magát túl komolyan, és mindig csodálkozom, amikor mondjuk kollégák állati komolyan veszik magukat, tehát ez azért nem élet-halál kérdése, hogy én úgy érzem, hogy az ember ír. Én nagyon boldog vagyok, hogy én írok, és elmondhatom a gondolataimat, meg amiket kitalálok, és mindig meghatódom, hogy ezt mások elolvassák. De ez ennyi, tehát amit én írok, az nyilván nem a háború és béke, és amit más kolléga is ír, az is nem a háború és béke. És én szerkesztőként is furcsálottam, amikor valaki minden pontos veszőjéhez ragaszkodott. Tehát ne vegyük magunkat ennyire komolyan, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Úgyhogy igyekszem.
0: Ez a kötet egy kitérő a te pályádon, tehát visszatérsz a történelmi regényekhez, vagy pedig számíthatunk hasonló folytatásra?
1: Én nyilván az újságírói boltomból adódóan, bár alapvetően regényeket írok, és az utóbbi időben történelminek nevezett, vagy én azt szoktam mondani, hogy kosztümös regényeket, de hát azért többször is írtam már nem fikciót. Tehát ilyen volt a Papagájos ablak, ami a Luther útnak volt egy ilyen szubjektív úti napolja. Ilyen volt, amit nagyon sokan szeretnek a saját utakon, ami 15 történelmi nő alaknak a történetét meséli el, és azt is nagyon szívesen folytatnám, és tényleg azt is sokan mondták, hogy szívesen olvasnák a folytatását is, és hát ez is ilyen, tehát hogy ez nem fikció, vagy az írások többsége nem fikció. Vannak benne milyen rövidebb elbeszélések, amiket nem is egyeszám első személyben, hanem egyeszám harmadik személyben írtam. Tehát azok nyilvánvalóan nem az én történeteim, bár hát az egy író típusú ember az mindent átszűr saját magán. De a többi az vállaltan velem történt, és vállaltan személyes. Tehát az én gondolataim vannak benne, az én álláspontom, az én véleményem, az én saját alternatív valóságom.
0: A kötet az ünnepi könyvhétre jelent meg. Találkoztál is az olvasókkal a dedikálások során?
1: Igen, nem csak a dedikáláson, hanem előtte volt a Vigadó téri színpadon egy beszélgetés. Arra is elég sokan eljöttek, és utána egy órán keresztül dedikáltam én, illetve a Bauer Barbara kolléganőmmel, akivel közösen volt egy könyv bemutatónk, és tényleg azt az egy órát azt végig dedikáltuk. Az új könyvemet is elég sokan hozták, régebbieket is hoztak, tényleg annyira kedvesek az emberek, mondom, hogy én mindig meghatódom. Volt, aki hozott olyan könyvet, ami nem tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt jelent meg először, és neki megvan az első kiadása, azóta lett belőle, nem tudom, még 2 vagy 3, és akkor olyan boldogan hozta nekem a védő, borító, minden, és elmesélte, hogy mikor vette meg, és hogy mikor olvasta, és hogy neki ez milyen sokat jelentett, és hát ezek borzasztóan megérintő találkozások.
0: Hiszen ugye nincs olyan sok alkalom, amikor találkozol az olvasóiddal. Azért az írói hivatás az leginkább magányos.
1: Persze, hát írni az egy személyes műfaj, de azért elég sok meghívást szoktam kapni, tehát vidéki könyvtárakba oda rendszeresen hívnak, és én boldogan megyek tényleg, még akkor is, hogyha télen késő este van, és akkor nekem ott kell aludnom, mert nem fogok a sötétbe visszavezetni, nem tudom, 3 vagy 4 órát az autópályán. De hát ezt én boldogan vállalom, mert tényleg olyan találkozásokban van részem, amik megérintik a szívemet, vagy hogy mondjam.
0: Nóra, sok hasonlót kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát várjuk az újabb könyvet is.
1: Igyekszem, igen. A következő az regény lesz, ha minden igaz.
0: Mit lehet még tudni róla ezen kívül? Vagy ennyit?
1: Egyelőre ennyit, igen.
0: Rendben. Úgyis jössz majd és mesélsz róla.
1: Köszönöm szépen.
0: Mörk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. Az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez itt augusztus 10-én maga a klasszik nyitány. Nyár van, vakáció van, de attól függetlenül a könnyedség és a nyugalom nagyon fontos, hogy fő szerepet játszon a reggeli kávézás, teázás, locsolás, kutyasétáltatás, szellőztetés, vakációzó gyerekek utáni érdeklődés telefonon vagy bármilyen úton. Szóval ezek közben legyen ez egy jó délelőtt, az elkövetkezendő kevesebb mint 3 órában utazunk. Egyrészt a történelemben és időben utazunk, mert hogy ajánljuk önöket, önöknek jövő szerdán a budapesti Turulházban a Genezis című magyar misztérium játékot. Nagy csaták, hősvezérek, királyok, fejedelmek, meg sok-sok ének, 7 művész, gyönyörű ruhákban, gyönyörű ékszerekkel. Ezek sajnos nem láthatók a rádión keresztül, de esküszöm, hogy amikor Kovács Nóri színésznővel beszélgetek, akkor ez is benne van, mármint a beszélgetésben ez a gyönyörűség is. Úgyhogy a Genezis magyar misztérium játék zengi át, és lengi át az első órát, aztán pedig elindulunk. Még mindig történelem, Mohács 500, számolják ki, nézzék meg, valóban akkor volt, de egy tudományos és ismeretterjesztő honlap indult el végre, és Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója elmondja, hogy ez most tanuláshoz kell, ez most ilyen nagyon komoly siránkozáshoz kell, vagy miért jó egyáltalán, hogy a jubileumi program sorozat legfontosabb kezdeményezéseként itt van a 21. század és www. Na majd elmesélem, hogy mit kell keresni Mohács 500 kapcsán, aztán pedig Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutató versenyéről beszélgetek, és ha már beszélgetetek, akkor kérdezek is sokat Koncsik Lilka művészettörténésztől. Előképzettségtől függetlenül minden hazai és külföldi alkotó jelentkezhet a The Artist Chamber tehetségkutatóra. Aztán majd a budapesti MOM Park ad otthont Magyarország legnagyobb művészeti tehetségkutató kiállításának. Tehát verseny is, meg kiállítás is, meg 700 négyzetméter is, meg nagyon fontos, hogy itt legyünk, meg nagyon fontos, hogy ezek elérhető művek. Ha megtetszik, akkor tessék hazavinni. Úgyhogy a szeretetről, a képzőművészetről, a szemünkről, meg egy picikét, ezt nagyon nem szeretem mondani, de a kortárs képzőművészet iránti érzékenyítésről is lesz szó, és természetesen a mai nap legfontosabb hozománya, meg a legfontosabb tény, hogy Básti Julinak születésnapja van, úgyhogy aki rá gondol, az nézze meg egy jó videó összeállítást valahol, aki rá gondol, az hallgasson meg tőle valamit, amikor énekel, aki rá gondol, az és olyan szerencsés, hogy ismeri, ezt pedig csokoládéval, virággal vagy puszival köszöntse Básti Julit, aztán beszélek még persze névnapokról és hasonlókról, mármint születésnapokról és hasonlókról, meg néhány felfedezésről, ami köszönhető és köthető a mai naphoz, de vannak itt még a történelemhez kapcsolódók is. Most mondom el utoljára, hogy megkötötték a vasvári békét, de ezt nem a Facebookon kell keresnem, 1664-ben, és egyébként pedig első Szulejmán szultán elfoglalta Esztergom várát, ahova egyébként nagyon érdemes elmenni, mert most már nincsen ott, és mi vagyunk csak, na hát ebből úgy fogok kijönni, hogy könnyedség és nyugalom, augusztus 10-én hétfőn elindítjuk a hetet Básti Juli születésnapján. Remélem, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadják majd zenéinket, könnyedségünket és nyugalmunkat. A nyugalom az pedig a hőséghez is társul, azért vigyázzanak még mindig magukra.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És természetesen az útravaló meg a hamubasult bogácsa az utazáshoz kapcsolódik, mert a legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze, amelyek biztosan elgondolkodhatnak mindenkit az utazás valódi értékéről és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról most a vakáció meg a mászkálhatnék idején. Tehát Augustinus, másnéven Hippói Szent Ágoston a 4.-5. században élt keresztény teológus, filozofus és püspök volt, a nyugati keresztény gondolkodás egyik legnagyobb hatású alakjaként az egyház atyák közé tartozik, művei pedig évszázadok át meghatározták a teológiát, a filozófiát és az etikát. Műveiben egyszerre jelenik meg a személyes önvizsgálat, illetve a mély filozófiai elemzés. Annyira nem megyünk mélyre a filozófiában, hiszen ez az idézet egész nap el kell, hogy kísérje önöket, és nem lehet állandóan gondolkodni, meg könyvtárba járni, de az biztos, hogy Hippói Szent Ágoston azt írta, mondta, hogy a világ egy könyv, és aki nem utazik, csak egyetlen lapját olvassa. Az meg egy, lehet finom szeleteket keresni, én most átváltok gasztronómiára, de azért sok jó íz van, meg sok finom étel van, meg sok értékes dolog van, amit meg lehet, meg szabad, meg kell kóstolni a nagyvilágon, és ha ez utazás, akkor vegyük úgy, mint egy könyvet, és ne csak egyetlen lapját olvassuk. Én tudom, hogy ennek vannak vonzatai, főleg anyagi vonzatai az utazásnak, de el lehet utazni oda, ahol régen mondjuk anyukám élt, ahol régen rokonok éltek, szóval be lehet mászkálni egy nagyon kicsi területet is nyitott szemmel. És persze jó lábbal, amihez egészséget kívánunk, és egyébként pedig könnyedséget és nyugalmat kívánunk. Egész délelőtre augusztus 10-én elindult a hét, ez tehát egy jó hétfő, itt a Klasszik nyitánnyal kívánunk hozzá hűvösséget és jó egészséget.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a budapesti Turulházba invitáljuk Önöket. A magyarság dicső korszakait bemutató Genezis című magyar misztérium játék két felvonásban mutatja meg ősi regényeinken keresztül a honalapító és nemzetmegtartó nagy csatákon át hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei közepette, hogy milyenek is vagyunk, voltunk, és talán leszünk itt a Kárpát-medence közepén. 7 énekes tolmácsolásában csendülnek fel dicső múltunk, ősítünk, küzdelmünk nemzet megtartó dalai, a Reggeli Express vendége pedig Kovács Nóri színésznő.
2: Genezis, hogy a kezdetektől egészen a mai napig. Misztériumjáték, mert a szereplők énekelve és nem koreográfiával adják elő a dalokat, viszont segítségünkre van egy nagyon látványos tánckar mögöttünk, akik vizuálisan mégis bemutatják a történetet, és hogy kerek teljes egész legyen, az az élmény, egy nagyon szép videós háttérvetítés is segíti a befogadást. Valahol az ősi múltban gyökeredzik, tehát pontosan meghatározni nem tudnám a korát. Mondjuk azt, hogy az ókor, sőt, akár a teremtésig is visszamehetünk, a bibliai teremtésig, és hát az első fontos momentum az a bizonyos szarvas űzés, amely Arany János mondájából, regélyéből már sokaknak biztosan ismerős, amikor is Nimrodnak két fia, Hunor és Magor, szarvast űzni, szarvast vadászni megy az erdőbe, és hát a szarvas helyett szép tündérlányokra lelve megalapítják a nemzetünknek az ősét. Tehát valahonnan indul, innen indul a darab, amely aztán végig kísér az évszázadokon, és azoknak az eseményeknek a folyamán, amely a magyar történelemhez kapcsolódik, egy-egy dal szól erről. És valahol egy ilyen csendes katarzis pont az, amikor elérkezünk Trianonhoz, és szétszakítják az országot, szétszakítják a nemzetet, és itt mondjuk ki igazándiból a fő motívumot ennek az egész misztériumjátéknak, hogy a megmaradásban az erő az összetartozásban van. A jövő az talán még most is íródik, hiszen a Trianon után mégiscsak egyben maradtunk, és ugye még azért 56 eseményei is megtépáztak bennünket, de amint mondtam is, összetartozás, összefogás, szeretetben és hitben, és az ősök tisztelete, és az ő hagyományaikat és értékeiket követve haladunk a jövő felé. Hát mindannyian jártunk történelem órára, de azért azt mondanám, hogy azóta már fejlődött a tudomány, és újabb dolgokra derült fény. Ugye azért a genetika, a DNS szekventálás nagyon-nagyon sok mindenre fény derített, és az, ami eddig regének, mondának vagy mesének tűnt, az egyre jobban kezd a történelmi tényként bevonulni a köztudatba, de azért a művészeten keresztül teljesen más ezt megközelíteni, mint a történelem könyvekből, vagy a történelem tanár által előadott száraz tananyagból, és hát nem véletlenül szeretnénk ezt minél több fiatalhoz is eljutatni, mert a saját magam emlékeiből emlékszem arra, hogy azért a történelem órák néha nagyon kemények voltak számomra is, és néha nem láttam az összefüggéseket benne. A daloknak egy jó része populáris, folkos, rokkos hangzás világot kapnak, hát ha így közelebb áll majd az ő szívükhöz is, és hát nyilván a vizuális látvány is segíti, hogy ezt minél jobban közelebb érezzék a szívükhöz. A 7 énekesnek különböző műfajokban érzik otthon magukat, és mindenki a saját lelki világát hozta bele ebbe a darabba. Én a folkos hangzást képviselem, és hát nyilván a hangszerekben is, a hangszerelésben is ez dominál az én dalaimban, de vannak olyan szereplők, akik például a rock világából érkeztek, vagy az ilyen liraibb hangvételű gitárkíséretes dalok világából. Az a szép az egészben, hogy mint ahogy ez a rádió is, mi magunk művészek is szimbiózisban tudunk lenni a darabban. Nagyon sok élő hangszer, nagyon sok autentikus hangszer szerepel, és például rokonnépek, testvérnépek hangszerei is bekerültek, hiszen az őstörténetünk, a honfoglalás előtti időkben még ezek a népek annyira nem váltak külön, és így az ő zenéjük a mi zenénkkel nagyon rokonítható. És nagyon szívesen kísérletezek a populáris hangzásvilág, akár a klasszikus hangzásvilággal is, és ezeket beépítem a repertoáromban. Természetesen az alapnak is, alapja mindennek is a gyökere a magyar kultúra, a magyar népzenei és néphagyomány kultúra. Én nagyon sokat járok Erdélybe, még a mai napig is gyűjteni. És ezeket a gyűjtéseket, ezektől a csodálatos emberektől mind-mind megpróbálom megfogalmazni, vagy a dalban, vagy a zenében, és ezeket közkincsé tenni, hiszen ezek az értékek azt gondolom, hogy a mai világra, mai világban is ugyanolyan fontosak. Semmiképpen nem egy szomorú előadás, sőt, egy nagyon felemelő előadás. Én azt gondolom, hogy ebben a két órában olyan pozitív energiákat adunk a közönségnek és kapunk tőlük, amelyek felemelnek minket, hiszen ebben a darabban nem a panaszkodásról, nem a kifejezetten a szomorúságról, a keserűségről van szó. Persze természetesen, mint minden dramaturgiában, ebben is vannak mélyebb pontok, de az egésznek a végkicsengése egy nagyon pozitív és nagyon előremutató. Nyilván mindegyik dalnak lelke van, és mindegyik nagyon fontos témáról szól, de talán a legpopulárisabb, vagy inkább azt mondom a legslágergyanúsabb, az az egésznek a végén hangzik el, repülj madár formájában, hiszen ez a repülj madár feldolgozás, ez az országimás dalunk. Nagyon szépen alakul az én saját privát koncertnaptáram is, és rengeteg projektben vagyok benne, viszont a genezis azért sok is a szívem csücske, nagyon szívesen csinálom. Úgy érzem, hogy a stáb összes tagjával szoros barátságot sikerült kötni, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha ez a darab minél több helyre elkerülne.
1: Téged, Vörös Marti Imrét, Hefner Attillát, Fehér Boglárkát, Szepesi Ricsoszt, Szőke Tímeát és Király Tibort, mint hang.
2: Esetleg megemlíthetjük az egésznek az ötletgazdáját, a producerét, Szeremleiné Koncz Krisztinát. Jó. Aki felkarolta a magyarságot, és arra gondolt, hogy ebből az örökségből szeretne erre fordítani.
1: Ruhákról már volt szó, de hozzád köthetők saját készítésű és tervezésű ékszerek is, ez megmutatkozik, ez látható?
2: Igen, ezen a misztérium játékon a saját ruháimat és kelengye ékszereimet viselem, és nagyon jó, hogy végre van egy olyan alkalom, ahol ezeket megmutathatom. Mindennek utána jártam nagyon sokat, és magát az ékszereket is úgy készítettem el, egyébként ezek sújtászsinór ékszerek, amik nyilván abban a korban nem léteztek, de a motivum világuk és a forma világuk, hogy hasonló legyen ahhoz az ékszerekhez, amelyeket mondjuk honfoglaló őseink a veretes ékszerekben hordtak. Az anyagkiválasztásban pedig nagyon mélyreható tanulmányokat végeztem, és például olyan anyagokat rendeltem, amelyek olyan brokátsejmek, amiket hordhattak a honfoglalók, és olyan mintaviláguk van, ami szintén közel állt hozzájuk, például ez az indás, griffes palmetta mintás motivumvilág. Palmetta, azaz lilium minta. Tudod, a tarsói lemezeken rengeteg ilyen van majd, ha így az emlékeidet
1: felidézze,
2: az mind a palmetta minta. Jegyek már elérhetőek az előadásra.
1: Köszönjük szépen az invitálást, a vezetést és a szépséget Kovács Nóri színésznőnek. Ő is ott lesz a Budapesti Turulházban a Genezis című magyar misztérium játék előadásán. Történelem, hagyomány, dicső korszakok, bukások és egy reményteli jövő. Ezt kívánjuk! Ezt ajánljuk a két felvonásos darabbal.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: Genezis misztérium játék tehát jövő szerdán a Turulházban, és most induljon el a főváros centrikus pöfögésünk, vagyis hogy a Reggeli Express program ajánlója. Ha már pöfögés, ha már szén foltok, akkor legyünk tiszták, meg hát ilyen nagy melegben azért fontos törődni a higiéniával is, de mit jelent ma tisztának lenni, és mit jelentett egykora? Szabad szappanozni című kiállítás a Hagyományok háza falai között, erre az egyszerűnek tűnő, mégis összetett kérdésre keresi a választ, a hagyományőrzés és a kortárs gondolkodás metszéspontjában. Tehát a Hagyományok háza falai között a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményére és a Moholy Nagyművészeti Egyetem hallgatóinak friss szemléletére építve jött létre a kiállítás, és a Lajos teremben várja majd a kiállítókat, mert hogy nem a tisztálkodás történetét meséli el kronológikusan, hanem párbeszédet nyit múlt és jelen között. A paraszti kultúra tárgyai hímzett törölközök, mángorlók, szappanok egy olyan életmód lenyomatai, amelyben az anyagismeret, az önfenntartás és a természet ritmusához igazodó mindennapok meghatározóak voltak. A MOME hallgatói által tervezett installáció atmoszférikus térben vizsgálja a tisztaság anyagiságát és önreflexióra hív. A Szabad szappanozni című kiállítás a hagyomány, a fenntarthatóság és a mindennapi rituálék átalakulásának kérdéseit kapcsolja össze, tehát a Hagyományok házában, a Lajos teremben tessék látogatni, szabad szappanozni. Holdfény estek, ez 2026-ban a sorozat harmadik darabja, csütörtökön este 7-kor a Pesti Vármegyeháza dísz udvarán, házas párok a zongoráknál alcímmel a Budapesti Piano Quartet, Hegedűs Endre, Hegedűs Katalin és Baráz Ádám, Baráz Jalima, Alisza hangversenye lesz, sok-sok Schuberttel, Bachal, valamint Csajkovszki, Rómeó és Júlia Nyitány fantáziájával, tehát 2x2 nem egyenlő 4, csütörtök este 7 óra Pesti Vármegye háza dísz udvara. Ha már tisztogattunk, ha már párosak voltunk, akkor kávézzunk is. Még mindig zajlik a Fő a kávé a Teve Abraktól az Új hullámig című kiállítás az elektrotechnikai gyűjteményében a közlekedési múzeumnak, ez a Kazinczy utca 21, egy gyönyörű épület. Eljutunk a virágzó pesti kávéházakon át, napjaink legújabb kávézási szokásáig, az első pesti kávé méréstől a szocialista presszokon át, a jelenkor legkifinomult barista technológiáig. Úgyhogy tessenek fölébredni, tessenek tisztálkodni, és élvezzenek minden programot, amit csak ajánlunk. Mi jó szórakozást kívánunk!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. Az 54-es, az 55-ös, a 223-e, a 224-es és a 224-E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy augusztus 10-én, hétfőn reggel. Beindítjuk a hetet, vagy elindítjuk a hetet, kinek hogy tetszik, de hát a magyar nyelven ez a szép, hogy bármilyen igekötővel bármit ki tudunk fejezni, például a szeretetünket is, úgyhogy a mai délelőttöt hassa át a Bást, Juli és Sáfár Monika iránti imádat, szeretet, mert hogy ők mind-mind születésnaposak, úgyhogy a hölgyekről majd később egy picikét jobban összefoglalva próbálok nem megemlékezni, hát ez még nem egy visszatekintés, hanem hogy beszélni róluk. De hát a legfontosabb, nem a legfontosabb, csak így szerintem sorrendben nagyon fontos, hogy a névnapokat ejtsük sorra, akármi is csapódott és rakódott mostanság például a Lőrinc névhez, ami latin eredetű, a Laurentius névből származik, Laurentum vidékéről származó férfi, és nem biztos, hogy a Laurusszal, vagyis hogy a babérral kapcsolatos, de a Laura a női párja, őket nagyon szeretjük, úgyhogy Döbrösi Laurának is például nagyon boldog névnapot kívánunk. Az összes arc jogájával kapcsolatban, meg a színművészetével kapcsolatban is, és találtam egy olyan, hát nagyon vicces, nem vicces, nevekkel nem viccelődünk, szóval Asztéria névnap is van, ami az Aszter férfi név női párja, alig adták, mert van egy ilyen statisztika az elmúlt 10-15 évben, gyakorlatilag nulla volt a jelentés. Az Aszter férfi név női párjáról beszélünk, és csillagot jelent. Hát gondoljunk csak az aszteroidákra, meg gondoljunk arra, hogy például szerda este lesz egy ilyen hold sardló, tehát amikor a hold, nem, a nap és a, hold, a nap és a föld közé bejön a hold, és akkor egy nagyon pici látszik, hát erről én nem tudok szerintem érdemben nyilatkozni, éppen ezért érdemes végighallgatni beszélgetéseinket, amik megvannak a Spotify-on, úgyhogy Szabó Norton csillagásszal beszélgetünk, hogy miért érdemes ellátogatni a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba szerda este, és egyébként pedig miért érdemes hulló csillagokat megtekinteni mostanság, hogyha van rá idejük, van rá egy plédjük szabadban. Egyébként Szent Lőrincre visszatérve, és akkor most visszaszívtam mindent, ami az aktuál politikához kapcsolódik. Sixtus pápa szerpapja volt, diakonusa. A vértanú pápa elfogatásakor rábízta az egyház kincseit. Ja Istenem, nehogy belegondoljanak, vagy nehogy rosszat gondoljanak. Na, a pápa egyben azt is megjósolta, hogy Lőrinc 3 nap múlva szintén mártíromságra jut, aztán Lőrincet is letartóztatták, az egyház értékeit rajta követelték, egyébként jogosan. A szegényeket vezette a bíró elé, mondván, ime az egyház vagyona, hát mekkora ötlet, kegyetlen halált szenvedett 258. augusztus 10-én, ha nem figyelnek a gyerekek, akkor mondom, hogy rostélyon sütötték meg, és volt egyébként még humorérzéke is. Azt mondta, hát ez még borzasztóbb, ez tényleg horror. Az egyik oldalam már megsült, fordítsa másik oldalamra. Szóval így szólt a hóhérához. Ettől függetlenül Lőrinc névnap van, úgyhogy erre érdemes emlékezni. Hajnóci Péterre pedig szinte kötelező, a Digitális Irodalmi Akadémia tagjaként híresült el. De nem, hát azért hihetetlenül fontos dolgokat írt, és hihetetlenül szomorú az ő élete, vagy gondoljuk úgy, hogy szomorú az ő élete, de hát ő választotta, ő akarta, a legendákat is ő gyártotta gyakorlatilag, amiket róla meséltek, és lehet, hogy én is csak így gondolom, a Porcsalmán született, 1942-ben augusztus 10-én született Hajnóci Péterrel, hogy az élete szomorú, de nem szomorú, folytassuk könnyedén, nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágó híd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévátjárónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható, az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak augusztus 10-én. Hétfő van, elindultunk, és tulajdonképpen történelemmel indultunk el, ami némileg visszatekintés, aztán lehet, hogy jövőbe tekintés is, ezt még én nem tudom, ezért fogom faggatni nem sokára Mozart Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének fő igazgatóját, hogy mit jelent nem csak tudományosan, mert ez nagyon fontos, nem csak ismeretterjesztésileg, mert ez nagyon fontos, hanem magyar nép lelkileg, hogy elindult a Mohács 500 honlapja, mert hogy ugye augusztus 29-en mindenki tudja, ismeri, azt lehet, hogy nem jól, de ezt a 29-i évszámot augusztusban, igen, Mohács, nekünk Mohács kell, Adi, jaj, szomorkodjunk, jaj, talán tanulunk belőle, szerintem valahol itt tartunk. Aztán remélem, hogy valahová messzebb jutunk majd el. Egyrészt a beszélgetés, másrészt pedig ugye az emlékév, az 500, Mohács 500 emlékév kapcsán, de hát a legfontosabb, hogy Básti Juli születésnapja van. Na, hát szóval ilyenkor lehet hátradőlni, gyönyörködni, fölidézni remek pillanatokat, a videó megosztókon hallgatni a hangját, nézni az alakját, meg minden. Szóval egyébként Básti Juli kapcsán jut eszembe természetesen a szépség, meg visszatérve a történelemhez, ugye az elmúlt órában beszélgettünk már róla, hogy lesz jövő szerdán a Genezis című misztérium játéka a Turul házban, Kovács Nórival beszélgethetünk erről, és ez is felveti azt a kérdést, ami még mindig itt motoszkál a fejemben, hogy történelem régen volt, jaj, miért kell, miért fontos, meg hogy mit adhat ez nekünk. Úgyhogy szegény Mozart Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója fölkészül a jó válaszokra, én pedig azt mondom, hogy tessék foglalkozni a gyerekek a csemeték jövőjével, és tőzsdézni, de ez nem igaz, mert én nagyon félek a tőzsdézéstől, és gyakorlatilag a lottózás egyik válfajának tartom, de ez nem igaz. Úgyhogy tessék megtekinteni a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeumban, a Koronatér 1-ben a Pesti Tőzsde Világa, a Budapesti Áru és Értéktőzsde Története alcímű kiállítást, meg megnézni egyébként a remek az interneten elérhető a Pesti Tőzsde Világához kapcsolódó honlapot, és ott lehet okosodni, és akkor nem mondanak ilyen butaságokat, mint én. Lőrinc névnapon, augusztus 10-én, hétfőn, nem sokára Mohács. Itt a Klasszik nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1-en, hát ez nem biztos, hogy jó végszó volt, de most már tényleg alakítsuk át, hogy nem csak rosszat jelenthet Mohács.

Klasszik Rádió 92.1. Mohács még messze van, de a következő órában biztos, hogy beszélgetünk a Mohács 500 kapcsán, megnyíló és kutatható új honlapról, és természetesen majd ilyenkor a mohács500.nori.gov.hu hát oldal kapcsán fölteszem a legbutább kérdéseimet, hogy miért fontos ez a történelem, miért fontos ráadásul egy vesztes dologra gondolni. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója pedig szegény majd megpróbál válaszolni az én kérdéseimre, de hát a legfontosabb, mint már azt említettem, volt, hogy ugye Básti Juli születésnapja van, úgyhogy tessék utána nézni, hogy miben látható, hol hallható, most még miben látható, és akkor ősztől megint hol kereshető. Aztán egy Hajnóczi Péter születésnapja kapcsán elmesélendő, hát nem túl vidám életutat is ígértem önöknek. A hölgyek kedvéért csak szólok, hogy Antonio Banderasnak is születésnapja van, illetve hogyha valaki pesti sétákra adná a fejét, de nem csak erre természetesen, a Szkolotko Mihály születésnapját is megünnepelheti. A bronz miniszobrairól ismert, de hát egyébként is rendkívül fontos az ő művészete, meg nagyon fontos, hogy ő mindig eldug valamit. Tehát ez a pici kis rejtekezés az, ami Kolotko műveiben, elnézést, hogy Kolotko Mihályt így hívom, de hát így van, és így kapcsolható természetesen a művekhez. Tehát keressék ország szerte, és adós vagyok még, ugye az Asztéria névnapot már említettem, ez az én bajom, ahelyett, hogy inkább a csillagot mondtam volna, mert ugyanazzal a jelentéssel bír, és a lóerő rajongók kedvéért az Enzo, nem Ferrari, az Enzo névnap, kereszt névnap megünneplésére is invitálok mindenkit, de nem benzinégetéssel és hasznos oxigén molekulák elpusztításával, hanem mondjuk egy jó, hát majdnem kimondtam, hogy limoncello, de valami hasonlóval. Az Enzo olasz eredetű férfi név, a Lorenzo rövidített változata. Akkor ezek szerint a Lorándot meg a Lorántot is lehetne rövidíteni. Nem mondom, hogy hogyan, de természetesen nekik is névnapjuk van, úgy, csak úgy, mint az Orlandóknak, és egy pici történelem, hogyha már itt az 500. évfordulójáról Mohácsnak beszéltünk, hogyha nagyon érdekli önöket, akkor a Palásti csata 1552-ben volt augusztus 10-e és 11-e között, a keresztények és a törökök között, mellett, nem között, és ma valahol Szlovákiában keressék ezt a palástot. A budai pasa megsemmisítő vereséget mért a keresztényekre. Hát megint egy ilyen 0-1-es meccs, de se baj, azért vagyunk itt a Klasszik Nyitányban, hogy könnyedséget és nyugalmat sugározzunk és adjunk.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágó híd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévát járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható, az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy augusztus 10-én hétfőn reggel. Tulajdonképpen uborka szezon van, tulajdonképpen vakáció van, legfőképpen Básti Júli és Sáfár Monika születésnapja van, úgyhogy tessék őket fölköszönteni, vagy rájuk gondolni, vagy az ő hangjukra gondolni. Egyébként sajnos, illetve nem sajnos, de hát el kéne mondanom Hajnóci Péter művei közül jó néhányat, amiről az ember szomorúság tölti el, de hát a Katona József Színház kamrájában, ugye a Halál kilovagolt Perzsiából című kis regények kapcsán készült előadás van legutoljára a fejemben, ami gyönyörű volt, jó volt, nem volt benne sok szomorúság, hát azért volt benne pici szomorúság, de tudom, hogy a Jézus menyasszonya című kötet volt az utolsó Hajnóci Pétertől, szóval belegondol az ember az ő életébe, de hát inkább a munkásságába gondoljon bele, és a sok-sok ilyen démonoktól félő jaj-jaj-jaj az én hangomból, az csak azt jelenti, hogy ez egy tipikus, bocsánat, magyar sors és magyar értelmiségi sors. Egyébként 1981. augusztus 8-án hunyt el, és egyébként augusztus 10-én van a születésnapja. Volt a születésnapja, nem tudom, hogy kell mondani, 1942-ben. Na, akkor hozzunk bele valami teljesen fau effektet, hozzunk létre egy ilyen űrt az művészet és a gasztró között, egyébként nincsen ilyen űr. Na, amit én most örök elé szeretnék tárni, az egy rendkívül fontos problematika. Én ugye, mint gasztrós családból származó, mindig is csodálkoztam, hogy miért lesz zöld a főtt tojás sárgája. Tudom, hogy másra gondoltak, vagy másra szeretnének gondolni. Nem sokára jön majd Chopin, meg nem sokára jön Vivaldi, de most én ezt elmagyarázom azért, mert így jóval 50 után csak most tudtam meg. Tehát, hogy a főtt tojás sárgája körül időnként megjelenő zöldes szürke gyűrű igenis gyakori jelenség, amely elsősorban a tojás túlzott hőkezelésének következménye. A jelenség hátterében a tojás fehérjében található kén tartalmú vegyületek és a tojás sárgájában jelenlévő vas közötti kémiai reakció áll. Emlékeznek még kémia órára? Ha nem, akkor csak megnyugtatom önöket, hogy én sem. De a tojás főzése során a hő hatására a fehérjék szerkezete megváltozik, és a kénhidrogén felszabadul, H2S-ről beszélünk, hát már aki akar erről beszélni. Ez a vegyület a sárgája határ felületén található vas ionokkal reakcióba léphet, és ennek eredményeként vas szulfid FeS képződik, és ez az anyag okozza a sárgája körül kialakuló jellegzetes zöldes, szürke elszíneződést, de hát nem csak a főzési idő befolyásolja ezt, hanem a főzési hőmérséklet, a tojás mérete, frissessége, a főzés utáni hűtés gyorsasága, és egyébként ez a zöldes elszíneződés, hú de bonyolult szó, ez egyszerű módszerekkel nagyrészt megelőzhető, tehát annyit az én gyerekkoromról. Érdemes a tojást a kívánt keménység eléréséig főzni, majd a főzés befejezése után azonnal hideg vízbe vagy jeges vízbe helyezni. Hát így a hőkapu, meg hőkupola, meg energiaválság, meg minden közepén én nem vagyok nagyon híve ennek az azonnal jegeljük le, meg egyáltalán ez a jeget csinálás dolog, de értem, tehát mert ez a gyors lehűtés megállítja a további hőhatást, csökkenti annak esélyét, hogy a kén és vastartalmú vegyületek között a színváltozást előidéző reakció végbe menjen megint kémia óra. Összességében tehát a zöldes szürke gyűrű elsősorban esztétikai és technológiai jelenség, amely megfelelő főzési idővel és gyors hűtéssel könnyen elkerülhető, és semmiképpen nem jelenti azt, hogy a tojás romlott, ez csak a mi szemünknek szól, ha a szemünkkel eszünk. Egyébként van ilyen, hogy a szemünkkel eszünk, de a tojásnál ezt hagyjuk el. Na hát remélem, hogy a sok-sok művészet, könnyedség és nyugalom közébe hozott kis tojás, a TOTU, azaz tojás tudatosan weboldalról segítette az önök épülését. A gyerekek reggelinél megkérdezhetik, hogy ez miért ilyen, tessék mondani, hogy semmi baja nincsen. Én föl tudom, és önök is föl tudják sorolni, hogy H2S meg FeS, a gyerekek megijednek, és inkább megeszik. Na, hát ez a jó hozzáállás, vagy nem jó hozzáállás. Minden esetre élvezzék a nyarat, élvezzék a meleget, én pedig valahogyan összehozom a következő órában Básti Júlit, Mohácsot, meg természetesen egy remek kezdeményezést, mert hogy már negyedik éve élvezhető Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutató versenye, erre lehet jelentkezni is. Na majd elárulom jól, hogy hogyan, előtte azonban következzék Chopin az Ázdur keringő hegedűs Endrétől.

Klasszik Rádió 92. egy augusztus 10-én hétfőn reggel. A következő órára már beteltem, vagy legalábbis szerintem úgy vagyok vele, hogy amikor Koncsik Lilka művészettörténésszel kell beszélnem Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutató versenyéről, akkor még nem szabad, hogy a fejemben legyen, hogy az ebben az órában megígért Mohács 500-ról szóló egyrészt kiállítás, másrészt pedig weboldal bemutatását Mozart Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatójával egy órában hozzam össze, vagy egy órára hozzam össze. Úgyhogy éppen elég baj nekem, hogy ki kell magyaráznom, hogy Vivaldi-tól miért az ősz szólt, amikor itt hőkupula van, meg nagyon meleg van. Azért, mert szép, erre még van egy jó válaszom, hogy miért nem emlékeztem meg a névnapok közül, vagy a fontos névnapok közül néhányról, arra nincsen normális válaszom, viszont az biztos, hogy ezen a napon, mármint hogy augusztus 10-én nagyon fontos megemlékeznünk egy rendkívül jó dátumról, ami Leo Fender rádió mérnök és hangszer tervező születésnapja. Fender, ennyit mondok. Hát nem csak a basszusgitárosok, meg a gitározók, sok, de hát mások is tudják, hogy mitől döglik a légy, vagy a riff, vagy a valami. Anaheimben, Kaliforniában született 1909-ben. A Fender cég alapítója így, és ezért is maradt fent a neve. De hát a lényeg, hogy már 10 évesen rádiókkal pepecselt, aztán rájött, hogy hawaii gitárokat is föl lehet erősíteni, vagy lehet erősíteni, aztán készített egy tömör testű gitárt, saját kezőleg építette meg egyébként, csak szólok, és a Broadcaster nevet, mert volt egy ilyen, mint cég, Telecasterre változtatta, ez a név is szerintem ismerős lehet, és a mai napig, hogyha valaki a könnyednek nevezett, de egyáltalán nem könnyű zene, de minden más típusú és stílusú zenében Fendereket használ, akkor gondoljon Clarence Leonidas, vagy Leo Fenderre, hangszer tervezőre, aki 1991-ig egyébként még közöttünk volt, úgyhogy nem is olyan régi, hát mondom én ezzel az élemedett fejemmel, hogy nem is olyan régi ez a dátum, amíg őt köszönthettük. Szóval zenéről van szó, képzőművészetről lesz szó, és történelemről is lesz szó a következő órában, addig azonban adják át magukat. Remélem a szellőztetésnek, a kávézásnak, a kutyasétáltatásnak, a beszélgetésnek, az éppen vakációra vagy táborba készülő csemetékkel, akiknek nagyon jó olvasnivalókat tudunk ajánlani a mi Spotify oldalunkon, és tényleg minden érdekes beszélgetésünk fönt van, és lesz is a Spotify oldalunkon. Na, ennyiben voltam 2026-os, vagyis 21. századi, most visszatérek a legkönnyebb dologhoz, dőljenek hátra, és hallgassanak könnyedséget és nyugalmat.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyi változások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet. A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévát járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható, az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parktól és a Szabadság hídtól északra, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt kedves hallgatóinknak. Klasszik nyitány egy nem klasszikus időpontban, mindenféle hőkupolak között, de nem akarok itt rettenetes érzéseket kelteni önökben, és érzeteket kelteni önökben, az biztos, hogy augusztus 10-e van. És beindítjuk a hétfőt, az egész napot annak szentelem, hogy itt olvadozzak, de nem a hőség miatt, hanem azért, mert Bács Cimlinek születésnapja van. És ezen ketten is olvadozom. Hála Istennek, most már nem vagyok egyedül a stúdióban, úgyhogy Koncsik Lilkával ülök itt szemben, aki ugyan művészettörténészként van nekem apostrofálva, de most egy jelen pillanatban csak annyit mondok róla, hogy gyönyörű lány vagy, és maradj is csöndben, mert hogy nem sokára kell majd beszélgetnünk egy remek akcióról, ami már negyedik akció, és nem tudom, hogy versenynek nevezem, vagy kiállításnak, de minden kérdést föloldunk majd veled, hogyha a képzőművészetről beszélgetünk. Előtte azonban nagyon fontos elmondanom a mai naphoz kapcsolódóan, hogy Vértes Marcell magyar festőművész születésnapja is van. Én semmit nem tudtam róla, 1895-ben született, és egyébként is nagyon ritka és nagyon kevés az anyag, amit megtudhatok róla. Éppen ezért ilyen buta bölcsészként áttérek gyorsan Toldi Ferencre, mert róla többet tudok, irodalomtörténész, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és egyébként nagyon sokat foglalkozott a barokk magyar művészetével és a barokk magyar irodalmával, de nem leszek ennyire okos, hanem azt fogom mondani, hogy figyeljenek ránk, és akkor hallgassanak egy remek felhívást, nem keringőre, bár keringőről azért már volt szó, és előttünk is egy keringő hangzott el, hanem képzőművészetről beszélgetünk, és mindez csak lányos zavaromban azért mondtam, mert ugye egy gyönyörű, csilingelő hanggal beszélgethetek majd nem sokára, úgyhogy élvezzék egyrészt Koncsik Lilkát, másrészt pedig a következő filmzenét Henry és Rupert Gregson Williamstől, ha ez nagyon számítana is valamit.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Na, hogy most milyen befektetés lesz, azt nem tudom megmondani, de lehet, hogy a jövőbe való befektetés mindenkinek, aki fiatal, mindenki, aki úgy érzi, hogy most meg kell mutatnia, amit kell. Nekem meg kell mutatnom, illetve meg kéne mutatnom, hogy kivel ülök szemben. Az biztos, hogy most utoljára el kell viselned, hogy azt mondom, hogy egy gyönyörű lány az én vendégem, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Koncsik Lilkát. A Lilka az az igazi nevet, ugye?
2: Így van.
1: Gyönyörű név. És művészet történészként mondtad, hogy mutassalak be. Nagyon fiatal korod ellenére ezt végezted is. Azt mondtad, hogy kaotikus az életed, de ez egy tanult dolog.
2: Igen, mester szakon végeztem tavaly.
1: Jól van, amihez gratulálok, és amit már irigylek tőled, de nekem Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutató versenyéről kell beszélgettem, tehát Koncsik Lilkával. Ez már a negyedik alkalom, valamit elmulasztottam?
2: Először is én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat. Valóban igen, ez már a negyedik alkalom, hogy megrendezzük ezt a versenyt, és Magyarországon biztosan nem, de egyébként tudomásunk szerint Európa más országaiban sincs nagyon olyan verseny, ami autodidakta alkotók, művészek előtt is nyitott lenne, és ennél nagyobb helyszínen van, ennél komolyabb szakmai zsűrivel, illetve ennél nagyobb kiállítással.
1: Jó van, akkor már meghatároztad a sorrendet. Ha valaki autodidakta, akkor azt mondja mindenki a rádióhallgatók között, hát akkor akár én is. Mi kell ehhez, legyél egy picit pszichológus?
2: Én azt gondolom, hogy a legelső dolog, ami kell ehhez, az nyilván egy belső késztetés az alkotásra, mert én azt gondolom, hogy aki ilyen inspirációval vagy kreativitással született, az egy ponton talán nem is tudja megakadályozni azt, hogy ő alkosson. És egyébként említetted, hogy a fiatalokat szeretnénk felfedezni őket.
1: Nem volt igazam.
2: Várjuk. Nem csak. Én amióta itt a galéria berkeiben foglalkozom művészettel, meg alkotókkal, azóta rengeteg nagyon inspiráló történetet hallottam, és nagyon sokan vannak, akik egy életet ledolgoznak mondjuk egy orvosi pályán, vagy egy jogi pályán, és akkor később valahogy eset kerül a kezükbe, és nem tudják letenni. Szóval így 17-től 80 éves korosztályig is állítottak már ki.
1: Oké, ez akkor olyan, mint a Lego, amikor galériát mondasz, az a K-galéria?
2: Így van.
1: Jó, de akkor a szervezők közül, vagy kinek jutott ez eszébe, és már mondtad, hogy negyedik, kell valakit, tudod, meg kell említeni, hogy rendezők, szervezők mi egymás.
2: Abszolút, igen. Mi egy kis háromfő csapatban dolgozunk a K-galériában, én vagyok ott, mint művészettörténész, illetve Kluiber Dénes a galéria vezetőnk, és alapvetően mi a galériában végzett, díjazott képzőművészekkel foglalkozunk, de nagyon sokan keresték meg őket, amikor én még nem voltam ott, illetve akkor is, amikor én már ott voltam. Nagyon sok autodidakta, nagyon sok tehetséges, lelkes alkotó, akikkel nem tudtunk az akkori kereteink között mit csinálni, vagy hogyan segíteni nekik megmutatkozni, és akkor indítottuk el ezt a kezdeményezést, ami művészterem néven indult, akkor lettünk The Artist Chamber, amikor nemzetközivé váltunk, de tulajdonképpen ez egy olyan alkotóközösség, amihez a tehetségkutató is tartozik, ahol igyekszünk minél több felületet, lehetőséget adni a kiállításra, bemutatkozásra autodidaktáknak is.
1: Nagyon sok dolgot kéne itt végigkutatni, ahogyha rámegyek a theartistchamber.com/hu oldalra, akkor látok egy visszaszámlálást, ami a nevezési határidőt jelenti. Azért aki tudott róla, az már benne van, tehát azok már jelentkeztek. Nekünk mi a legfontosabb, mire hívjuk fel a figyelmet? Egyrészt majd jönnek a pszichológiai kérdéseim, hogy mennyire verseny, mennyire zsűri, mennyire kell ezzel komolyan foglalkozni, de ennek lesz egy, mivel verseny, egy megmutatkozása is?
2: Így van, ugye a nevezési határidő az egyébként ma éjfél, szóval aki kedvet kapott, az még abszolút...
1: Ja, nem lebeszélni akartam senkit sem, igen.
2: És ez az esemény úgy néz ki, hogy az első körében kétkörös a verseny, és az első körben augusztus 22 és 29 között a Mon Parkban tartunk egy nagy nyílt kiállítást, amely több mint 700 négyzetméteren, az előző évek alapján olyan 500-600 műre számítunk, és ez az összes benevezett alkotás, ebből
1: ez egy ingyenesen látogatható, megtekinthető
2: nagy kiállítás. Így van, így van. Egy ingyenes kiállítást nyitunk, és ide érkezik el a zsűri, akik körbenéznek, értékelnek, és egy viszonylag szűk 30 fős válogatást és díjazottakat választanak, akiknek pedig szeptember elején a K galériában lesz önálló tárlatuk.
1: Rá kell kérdeznem, ki a zsűri, tudod, ez egy ilyen gonosz dolog.
2: Nagyon szívesen elmondom, mert mi nagyon, nagyon örülünk, hogy ilyen erős szakmai zsűrink van. Mindig igyekszünk díjazott, végzett komoly szakértő képzőművészeket felkérni. Egy háromfő zsűrink van idén, egyébként azt hiszem, hogy minden évben egy háromfő zsűrink volt. Aki a festők, a fotósokat képviseli, főleg a zsűriben, ő Eifert János, Balogh Rudolf Díjas fotóművész.
1: Hát én imádom.
2: Mi is nagyon-nagyon a munkáit is, meg a személyiségét is.
1: És úgy táncol, ahogy fotós nem táncolt, igen.
2: És ő már idén negyedik alkalommal, szóval minden évben velünk volt. Akkor Csurka Eszter, Munkácsi Díjas összművész. Ő mint festő is, mint szobrász is összművészeti szempontból értékel, illetve aki a... Együtt dönt a zsűri, de úgymond, akinek a festők között nagyobb szava van. Minden évben más valakit igyekszünk felkérni, hogy más stílus, más szemléletmód is legyen. Volt már például Sinkó István, festők társaságának az elnöke, akkor tavaly Baksai József, és aki pedig idén csatlakozik hozzánk, ő Takács Márton, festő és grafikus.
1: Én bologatok, mert hallottam róla, tehát még nem volt szerencsém beszélgetni vele, de nagy név.
2: Igen, nagyon izgalmas képei vannak, és neki a grafikai sorozatát egyébként már a Képzőművészeti Egyetemen tanítják, pedig azt hiszem olyan 50 körül van, ami képzőművészeti körben abszolút fiatal.
1: Tessék azt mondani, hogy fiatal. Itt ülsz velem az ember, ilyen fiatal. Ja, Istenem már. Jaj, ne, jó, B oldal meg. Jó, ilyesmiről nem beszéltünk, de Eifert János neve is azt jelzi, meg az összművészet kifejezés, amit kiejtettél a szádon. Hát akkor most miről beszélünk? Én képzőművészeti versenyt említettem.
2: Igen.
1: Tematikában, műnemben.
2: Igen, igen. Képzőművészeti alapvetően négy kategóriánk szokott lenni. Festmény, grafika, szobor és fotó. De egyébként van néhány különleges műfajú alkotás, vagy speciális, ezt inkább grafikán belül szoktuk elbírálni, de jött már hozzánk üvegfestmény, textilfestmény, pirográfia, ami ugye ilyen égetett fa felületek, és mindenféle különlegesség. Szóval egyébként, mint látogatóként is nagyon nagy élmény ez a kiállítás.
1: És amikor én ott majd sétálok a Momban, nézem végig a közel 600 képet, akkor, mert a versenyről volt szó, szavazok, vagy magamban én már bírálok?
2: Hát nem is a bírálat szót használnám, inkább azt szeretnénk ezt a nézők, látogatók felé is kinyitni, mert rengeteg izgalmas beszélgetésünk szokott lenni, mindenkinek más tetszik, más miért tetszik az a valami, mást hoz elő belőle, és minden évben volt közönségszavazásunk, ez idén is van, eddig csak a helyszínen lehetett szavazni, de most már majd online is, és ez igazából annyit jelent, hogy amelyik mű nekünk a legjobban tetszik, arra leadhatunk egy szavazatot, hogy támogassuk az alkotóját, és aki a legtöbb szavazatot szerzi, ő a zsűri választottjaival együtt bekerül itt a második díjazottak kiállítására.
1: Hát ideig volt könnyű dolgod, kedves Koncsik Lilka, innentől pedig a benned rejlő vagy benned élő pszichológusra lennék kíváncsi. Azt a szót, hogy tehetségkutatás vagy tehetségkutató verseny mostanában nagyon jól lejáratták. Ez miről szól? Ez nekünk szól, nézőknek, befogadóknak, hogy jaj, de jó, hogy ilyen színes a világ, és ennyien vannak. Vagy azoknak szól, akik jelentkeznek, hogy na végre van egy lehetőség, ahol diploma nélkül, komoly tárgyalás nélkül, ja Istenem, nem ismerve a galériák, keszek usza világát, meg tudom mutatni magam. Melyik a lényeg?
2: Ezt nagyon nehéz meghatározni, de én azt gondolom, hogy mindkettő a lényeg. Egyrészt nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, ilyenkor több ezer látogató érkezik ugye hozzánk a kiállítás alatt, és azért is tartjuk azt fontosnak, hogy ugye a Mon Park egy nagyon szép és nagyon modern bevásárlóközpont.
1: Igen.
2: És ide viszünk be művészetet, ahol rengeteg olyan ember is találkozik vele, aki lehet, hogy egyébként önmagától nem menne el egy kortárs galériába mondjuk, és mi nagyon hiszünk abban, hogy a művészet az feltölt, és nagyon inspirál, és nagyon sok jó dolgot tud adni, akkor is, ha nézzük, és akkor is, hogyha műveljük. Mert ugye a másik oldala ennek az, hogy mi tényleg hiszünk abban, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges alkotó van közöttünk, és végső soron mindenkit tényleg arra szeretnénk bátorítani, hogyha van benne valami ilyesmi, akkor azt mutassa meg, mert ez megmutatásra érdemes, és azt tapasztaljuk egyébként, hogy Sinkó Istvánnak a szavait kölcsönzöm most, de ő az egyik kiállítás megnyitóján azt mondta, hogy a kép az nem akkor van kész, amikor otthon letesszük az ecsetet, hanem akkor van kész, amikor egy kiállításon felakasztjuk a falra, és más képek között van, és más emberek is látják, és kicsit így elengedjük a kezét. És az a csodálatos ezen a kiállításon, hogy tényleg ott van 500-600 munka, és mi azt személyesen két napig szoktuk ilyen 5-6-7-8 fős csapatokban rendezni, és nagyon érdekes az, amikor egy-egy kép egymás mellé kerül, és hogy mit hoznak elő egymásból.
1: Jó, van még nehéz kérdésem, illetve nem nehéz feladat, egy picit dicsekedned kéne, nagyon szerény vagy és fiatal, és nem mondtad, hogy például az eddig kiállított művészek, vagy akár nyertes művészek közül is, azért ki lehet emelkedni? Tehát van egy olyan út, hogy valaki papíron is képzőművész tesz, vagy legalábbis hallgató.
2: Igen, abszolút, abszolút. Egyébként ugye azt mi hangsúlyozzuk, hogy erre a kiállításra várjuk az autodidaktákat is, de van olyan, aki végzetként jelentkezik eleve a versenyre, szóval nem szeretnénk ezt az utat sem elzárni, de egyébként például van egy olyan, sőt több olyan, de akiről én konkrétan tudok, hogy van egy fiatal lány, aki már kétszer is azt hiszem, hogy indult ezen a versenyen, állított ki velünk, és jelenleg a Képzőművészeti Egyetemen tanul festőszakon, de rengeteg példát tudnék még tényleg.
1: Ma van 10-e, ma éjfélike jelentkezés, nektek 10-e és 22-e között valami iszonyatos szelektálást kell végezni, vagy ez, amit mondtál, hogy egymás mellé meg elhelyezni a MON-ban, ez az igazi feladat?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Ez egy olyan két napig szokott tartani nagyjából, és utána pedig nyilván feladat is, de az meg az élmény, amikor megnyílik maga a kiállítás, és jönnek mind az alkotók, családostul is akár, jönnek a látogatók, van, aki direkt erre jön, van, aki csak oda téved, és nagyon jó találkozásaink vannak.
1: A találkozások rendkívül fontosak, a zsűriről más esett szó, de verseny, tudod, díjazás, olimpia, ezüstérem, aranyérem, hogy van ez, hogy kell elképzelnünk?
2: Ugye, ahogy említettem, ebből a nagyon-nagyon tág kiállításból egy abszolút szűk válogatás készül. Nyilván ez szakmai alapokon történik, de mi ezt szeretjük hangsúlyozni, hogy nem is feltétlenül azért kell nevezni, hogy ide bekerüljön az ember, mert maga ez a nagy-nagy szabású kiállítás is annyira sokat tud adni, és ugye rengeteg felületet, rengeteg látogatót szoktak lenni, eladások is egyébként, szóval ez szerintünk az elsődleges, de azért vannak igen díjak. A kategóriáknak a győztesei, ők éves tagságot nyernek mindig hozzánk az alkotóközösségbe. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, mi azt gondoljuk, illetve az alkotóink is azt gondolják itt a tágabb bemutatkozásáról, a honlapunkon egyébként lehet olvasni, illetve van számos támogatónk, akik ugye a második kör galériás kiállítása mellett még más aukciókon való részvételt, szakmai kurzusokon való részvételt, akkor művészeszközcsomagokat, utalványokat tudunk odaítélni az ő jó voltukból az alkotóknak, szóval igyekszünk nagyon sokféle módon támogatni őket.
1: Jó, elmondtad már, de nekem hangsúlyoznom kell, hogy aki nem tudja elküldeni a művét, vagy behozni, ez a bizonyos online szekció, az egy föltöltést jelent, ugye?
2: Így van. Idén történik először olyan, hogy online szekciónk is van. Ugye, ahogy említettem, egészen tavalyig nagyjából mi főleg magyar alkotókkal dolgoztunk, de amikor The Artist Chamber váltunk művészteremről, akkor ez azért is történt, mert egyrészt szerettük volna, hogyha mi alkotóközösségünk tényleg külföldön is, internacionálisan is megmutatkozhasson, elérhető legyen, illetve már állítottak ki velünk sokan külföldről, akár külföldön élő magyarok, akár külföldi alkotók. Meg sokan, egyre többen vannak, akik távol élnek Budapesttől, és gondot jelent az, hogy mondjuk elhozzák mindig a művüket egy kiállításra, és ezért indítottuk idén az online szekciót. Ez azt jelenti, hogy aki ebbe a szekcióban nevez, éves tagságot egyébként ő is ott is lehet díjazottnak lenni, tehát ugyanúgy részt tud venni magán a versenyen. És ez azt jelenti, hogy egyrészt a kiállítás alatt a honlapunkon fog futni ebből egy online kiállítás, ami mindig megtekinthető lesz, illetve a helyszínen egy projektorral fogjuk vetíteni ezeket a képeket, szóval akik oda látogatnak, ugyanúgy az ő műveiket is látják majd.
1: Most sokkal könnyebb dolgod lesz, mert hátradőlhetsz. Én rákérdezek a nagy követekre. Én bevallom őszintén, az elmúlt időszakban én Gergye Krisztiánnal beszélgetem, de nyilván tánc kapcsán, csak neki van ez a másik oldala, hogy ő foglalkozik képzőművészettel is, és akkor már mondta, hogy akkor még úgy mondta, hogy a Magyar utcában készül valami, tehát hogy a Kák galéria, még ezt nem mondta el pontosan. Mit csinálnak a nagykövetek? Miért fontosak a nagykövetek? Péter, Szabó, Szilvi, Tarján, Zsófi, Szabó, Győzi, Gernye, Krisztián, Damien White, és dr. Kürti Sándor, megemelem a kalapom. Hogy van ez?
2: Így van. Nagykövetek szintén már az első évtől csatlakoztak hozzánk. Egyrészt nyilván fontos az, hogy minél több ember figyelmét fel tudjuk hívni erre az eseményre. Másrészt pedig a nagykövetek, ők azt képviselik a mi számunkra, hogy tényleg bárkiben és mindenkiben ott van ez a kreativitás, hiszen a nagyköveteink olyan személyek, akik egyébként valamilyen más területükön, a saját területükön ugye nagyon ismertek, nagyon-nagyon tehetségesek, és mégis van bennük valami, ami az alkotás és a képzőművészet felé húz, kit milyen mértékben van, akinek ez egy ugyanolyan kikapcsolódás, mint bárki másnak, de pont ahogy mondjuk említetted, Gergye Krisztiántnál egészen komoly szinteken történik ez a képzőművészet, és ezért kerestünk meg ilyen személyeket, és egyébként az ő munkáik is, egy-egy munka minden nagykövetünktől látható lesz majd a Monpark kiállításán a kirakatban.
1: Nyár van, hűvös van a Monparkban, ez egy normális sétát is megér akár?
2: Abszolút, sőt, mi mindig tényleg arra buzdítunk mindenkit, hogy akár családdal, barátokkal, de érdemes meglátogatni ezt a kiállítást, ez akár egy nagyon jó kis délelőtti, délutáni, hétvégi program is tud lenni.
1: Nektek meg rengeteg munka, ami most kezdődik?
2: Ó, nem, ez már egy olyan szempontból már egy ideje elkezdődött, hogy ugye rengeteg, az az 500-600 kép, az a rengeteg nevezésből beérkezik, őket adminisztráljuk, ellenőrizzük, hogy minden rendben legyen, úgyhogy már ez nekünk elkezdődött, de még most érünk a finishbe, igen.
1: Rendben, akkor most jön az én nehézségem, theartistchamber.com, és akkor ezen belül lehet eljutni mindenhoz, tehát nyilván a Kák galéria, az pedig a Deszívet csücske, akkor azt is fontos megemlíteni. Már most előre látjátok, hogy ez folytatódik, ez hagyomány lesz ötödik, meg hatodik.
2: Reméljük, hogy majd tizedik, huszadikat is ünnepelhetünk, és nyilván mindig igyekszünk fejlődni. Ahogy említettem, ez az alkotóközösség, aminek a keretein belül ez megrendezésre kerül, az első külföldi kiállításunk volt az alkotóinkkal tavaly nyáron Erdélyben, illetve idén pedig a Zágrábi Liszt Intézetben, úgyhogy reméljük, hogy mind az alkotóközösség, mind a tehetségkutató egyre nagyobb figyelmet kap, és egyre több tehetséget mutathatunk meg.
1: Nagyon sok perce beszélgetünk, nyilván van, aki hiányolja a zenét, de hát a vége előtt nekem még kell egy kicsike pszichológizáló kérdés, Lilka, hogy van ebben érzékenyítés? Először is utoljára ejtem ki. Mindig van egy ilyen tartás, ja Istenem, kortárs képzőművészet, van a 4-es, 6-os villamos, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Nem biztos, hogy velük kell foglalkozni, de lehet, hogy velük is kell foglalkozni. Meg van a félelem, hogy jaj, nem értem. Van egy ilyen mission?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy nyilván az alkotók felé is, és a látogatók felé is, mert ugye nekünk egyrészt van egy művészettörténészi oldal az én részemről a csapatban, és egy kortárs galéria vezetői tapasztalat, egyébként Dénes festménybecsüsként is végzett, szóval nagyon sok oldalról próbáljuk mi ezt megközelíteni, és én azt gondolom, hogy egy ilyen esemény az egy nagyon jó találkozási, meg inspirálódási, meg beszélgetési felület. És azok az alkotók is, akik oda jönnek, egyrészt inspirálódnak a többiek munkáiból nagyon-nagyon sokszor, vagy találkoznak egymással és tudnak beszélgetni, másrészt pedig ott vannak az alkotók, és szerintem autodidaktaként mi is tapasztaljuk, illetve halljuk azt a galériában, hogy nagyon-nagyon nehéz olyan, bezárulnak az ajtók nagyon sokszor, mert nagyon, nagyon szűk, és egy kicsit elitista tud lenni ez a képzőművészeti közeg, de mi igyekszünk azért nyitogatni ezeket az ajtókat.
1: Jó nyitogatást kívánok, az külön egy nagy ötlet, meg a 21. században azt nem kell szégyelni, hogy ez egy bevásárlóközpont. Ott vagyunk, ott sertepert élünk, ott nagyon sok időt töltünk. És a gyerekek is? Nekem ez a veszőparipám, tehát hogy az ember van, hogy meg lett családapák cekkerekkel mászkálnak, de hát ezt látják gyerekek is, meg fiatalok is.
2: Igen, igen, igen, és nagyon nagy élvezettel járnak körbe, egyébként nagyon nagy élvezettel szavaznak ugye a kedvenceikre, és sokan vannak egyébként, akik olyan gyermekeket hoznak el, akik maguk is nagyon kreatívak, és szerintem az, hogy ilyen nagy kiállítást látni, az abszolút inspiráló dolog, és én azt gondolom, hogy nyilván nagyon fontos, hogy múzeumban járjunk, és klasszikus művészetet lássunk, nekem is nagyon a szívem csücske az is, de hogy a művészet az mindig érték, akár végzett, akár autodidakta művész műveit látjuk, és nagyon nagy hatással tud lenni egy ilyen kiállítás, szerintem gyermekekre, felnőttekre is.
1: Legyen így, Lilka, kihagytunk valamit? Elmondom 20-szor, hogy milyen fiatal vagy, meg föl lesz a fénykép majd Spotify-on, ha ráférünk egy fényképre a te magasságoddal, igen?
2: Én azt gondolom, hogy talán mindent elmondtunk. Van egy Facebook oldalunk, ugyanúgy The Artist Chamber néven, van egy Instagram oldalunk, ott mindenféle híreket osztunk meg, és sok képet lehet látni egyébként a kiállításainkról is. A honlapunk ugyanúgy theartistchamber.com vagy hu, angol vagy magyar nyelven lehet váltani, böngészni rajta, és ott is korábbi kiállításokról, alkotóinkról, pályázatokról, mindenről hírt adunk.
1: Jó, és kihasználva a személyes kapcsolatot, megkérlek, hogy Eifert Jánosnak egy jó nagy köszöntést adjál, hát mi másban voltunk régebben, de a lábadat ne használjad ehhez. Jó, Lilka, nagyon-nagyon szépen köszönöm, akkor beszélgessünk majd, amikor meg lesz a díjazás, vagy...
2: Igen, igen, nagyon nagy örömmel jönnék.
1: Jó, rendítsek, és akkor beszélgethetünk, és akkor azok már láthatók is lesznek, nem díjazottak.
2: Így van.
1: Jó. Nagyon szépen köszönöm sokat szorra, és ámulok és bámulok, de hát nekünk nézelődnünk kell az említett honlapokon és elérhetőségeken, és Koncsik Lilkának köszönöm meg a beszélgetést, úgyis, mint nagyon komoly művészet történész, de azért a Magyar utcában vagy a K-galéria környékén te mindig fölbukkansz és látható vagy, kivéve most, mert most a MOM Parkba kell venni az irányt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Következik Liszt Ferenc Ezdur zongoraverseny harmadik tétel. Előadja a Filharmónia Orchestra.
3: Zongorán közreműködik Jundli, karmester Andrew

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festéggyári Héváth járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható, az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parktól és a Szabadság hídtól északra, a Vámhez körúton a Kálvin tér felé, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Következik Franz Schubert 5. B-dur szimfónia 4. tétel. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar Solti György vezényletével.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Viszonylag furcsa tárlattól beszélgethetünk, hiszen egy ismeretterjesztő honlapot szeretnénk mindenki elé tárni, amellett, hogy fölelevenítjük a történelmi ismereteket mindenki fejében. Vendégünk Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Jó reggelt kívánok először is!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Másrészt pedig egy ismeretterjesztő honlap mit tud adni? Tényleg igazam van, amikor azt mondom, hogy ami bennünk van, azt elevenítsük föl, vagy itt vannak újdonságok is akár?
2: Hát egyrészt elevenítsük föl mindazt, amit 1526-ról és az 500 évvel ezelőtti történésekről tudunk. Másrészt pedig ennek a honlapnak és a mögöttünk álló három évnek tulajdonképpen az a legnagyobb eredménye, hogy rengeteg kutatás eredményeként ma már azért mind a történészek, mind a tömegsírokat föltárt régészek és antropológusok, mind a nemzetközi környezetet kutatók, mind pedig a kegyeleti hősiesség témakörében dolgozó intézmények, mint amilyenek mi is vagyunk, azért sok mindent másként látnak, mint ahogy mondjuk az elejénk ezt látták, akár 400 évvel ezelőtt, akár 100 évvel ezelőtt, amikor a Mohácsi Fogadalmi Templom alapköveit lerakták, vagy mondjuk akár 50 évvel ezelőtt, amikor a Mohácsi Nemzeti Emlékhely az 50-es évek végén megtalált tömegsírok környékén kiépült. Tehát aki elsétál, ellátogat a Nemzeti Örökség Intézetének honlapjára, és ott a Mohács 500 csempére kattint, rengeteg olyan dolgot tud meg, ami az elmúlt időszaknak a kutatásait helyezi egészen újfajta érthető megvilágításba és köntösbe, aminek az a lényege, hogy értse meg a hétköznapi ember is azt, hogy itt nem fejvesztetten egy eleve elrendelten vesztes csatába induló, hanem stratégiával rendelkező hősök voltak, hogy a magyar királyi zászló alatt sok környékbeli nép és nemzet egyesítette a kereszténység védőbástyáiként az erejét, és hogy van egy nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy temessük el a halottainkat, akiket megtaláltak még a tömegsírokban a 60-as és 70-es években. Tehát nagyon fontos feladataink vannak, és ennek eredményeként Mohácsról és az 1526-os évben történtekről, az azt megelőző időszakról, vagy akár az azt követő időszakról is, ne csak a teljes letargia és az eleve elrendelt, elátkozott magyar sors jusson az eszünkbe, hanem legyünk hálások azoknak, akik az ország és a kereszténység védelméért az életüket adták, és egy keresztény összefogásban megpróbálták a lehetetlent. Mint tudjuk, nem sikerült, de legyünk büszkék rájuk, ez talán a legfontosabb.
1: Egy tudományos, egy szakértői podcast sorozat mellett számomra szerintem a legfontosabb ez a bizonyos sorsfordítók kapocs vagy fül. Ha ide kattintok, miket találhatok?
2: A Sorsfordítók animációs kisfilm sorozatot, ami a fiataloknak manapság nagyon tetsző és népszerű kollás technikával, az ő néhány perces terjedelmükben, ritmusukban és számukra tetsző népszerű színészi hangokkal meghangszerelve olyan életutakat, sorsokat tárnak elénk, illetve eléjük, akiknek volt az életükben egy olyan döntés, amikor ők dönthettek volna a könnyebbik út irányában, vagy a saját biztonságuk, jólétük irányában, de mégsem így tették, a nehezebb utat választották, áldozatot hoztak, kockáztatták a saját életüket, sőt, sokszor fel is áldozták saját magukat. Most már 30 ilyen epizódnál tart ez a sorozat, és nyilvánvalóan 5 részt a török elleni küzdelemnek és Mohácsnak is szenteltünk. Ilyen alak például a II. Lajos király, aki 20 évesen, 10 évesen elvesztve az édesapját, egy ilyen elképesztően kemény döntést kellett meghozni, és méltó volt a magyar királyi szent koronához. Tomori Pál érsek, aki ugye nem csak egy kényszer megoldásból papként lett fővezér, hanem ő volt a déli végek kapitánya, és komoly katonaviselt, hadvezetési tapasztalatokkal bíró személyiség volt, és adóztunk a környékbeli szövetséges országoknak is. Van egy Bakics Pál nevezetű szerb nemes, aki aztán túl is élte a Mohácsi csatát, de komoly szerepe volt az ott harcoló szerbek közül. Egy Stefan Schlick nevezetű cseh nemes ember, aki sok más csevel, ugye a cseheknek több mint 5000 halottal a saját határaikon kívül eső legnagyobb temetőjük a Mohácsi csatasik. Ő is ott vesztette az életét, illetve a horvátok oldaláról, bár az énjék nem vettek részt a Mohácsi csatában, de azért sok generáción keresztül a török ellen vívott harcban óriási szerepet játszottak, tehát ők is még ott vannak. Javasoljuk mindenkinek a YouTube-on Sorsfordítók Nöri vagy Nemzeti Örökség Intézete begépelésével mind a 30 epizód kiválóan megtalálható és használható egyébként történelmi órákon is, nem csak akkor, amikor a saját ismereteinket szeretnénk bővíteni.
1: Ez egy praktikus tanács volt, én praktikusan már csak néhány percig rabolom főigazgató úr idejét, hogy a vándor kiállításra fölhívjam a figyelmet, Mohács 500 vándor kiállítás, ami azért bőven még őszig is elnyúlik. Itt is gazdagodhatunk, ebből is tanulhatunk?
2: Pontosan ezt a fajta új értelmezést a Mohácsi csata körüli elmúlt években megszületett tudományos kutatási eredményeket közérthetően a hétköznap embere számára lefordítva egy gyönyörű szabadtéri kétnyelvű angol-magyar nyelvű installációt készítettünk, kettőt is. Ezek most jelenleg az országot járják. Ha jól tudom, akkor az egyik a Szent István király napokon van, most talán ezekben a napokban ér oda Székesfehérvárra, Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényen lesz látható, de aztán megy tovább Mohácsra, Pécsre, Komáromba, Révkomáromba, és egészen az év végéig, sőt most már jövő tavaszra is kapunk megkereséseket, hogy vigyük el, egy-két hetes időtartamra visszük el nagy nyilvánosság előtt látogatható helyszínekre ezt a kiállítást, hogy ismerkedjenek az odalátogató emberek, nyilvánvalóan nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is. Úgyhogy ha valaki hallgatja ezt a műsort, és a honlapunkon még nem látja a saját települését, városát, bátran írjon nekünk, és hogyha megoldható, akkor azért a Mohácsi emlékében, ami egészen jövő tavaszig vagy nyárig tart, igyekszünk eljuttatni oda is.
1: Csak üssék be a keresőbe, hogy Mohács 500, illetve a mohács500.nori.gov.hu, ha már valaki hardcore felhasználó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, főigazgató úr, a rendelkezésre állást, és akkor gyorsan szólok, hogy 18 nap múlva, az egy nagyon nagy rendezvény lesz, ugye?
2: Nagy rendezvény lesz, elsősorban Mohács főterén, a Széchenyi téren adjuk meg a végtisztességet halottainknak. A nemzeti emlékhelyen, mivel az még teljes egészében sajnos nem lesz kész, csak egy szűk protokoll tud majd részt venni, de ha minden igaz, a közmédia egy egész napos műsorfolyammal fogja az eseményeket és a történelmi hátteret szakmai beszélgetésekkel és élő közvetítésekkel elénk hozni, de aki szeretne mindenképpen ott lenni, Mohácson a Széchenyi téren délelőtt 10 órától rengeteg programmal, gyönyörű nagy ünnepi emlékmisével, állami protokoll mellett zajló koszorúzással, a fogadalmi templomban néhány kis csonterekének az elhelyezésével, és hát többek között az itt említett sorsfordító kisfilmekkel is fog majd találkozni.
1: Nagyon szépen köszönöm Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját. Engedem el akkor most útjára, önök pedig böngészenek, illetve hát keressék a vándor kiállítást, és érdeklődjenek utána. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Köszönjük mi is az érdeklődést.
1: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: És ugyan sok időnk nem marad, de azért még zenével, könnyedséggel folytatjuk ezt a hétfőt. Sok-sok érdekesség után, némi történelem után, de hát ez benne van. Egyet elfelejtettem mondani. Történelem, hagyomány, múlt, na ebből lesz a jövő.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Némi gondolatébresztés, némi visszatekintés, hiszen fölhívtuk ma a figyelmet jövő szerdára a Genezis Magyar Misztérium játékra a budapesti Turulházban. Aztán elindult ugye a Mohács 500 tudományos és ismeretterjesztő honlap, és megy még a Vándor kiállítás ország, illetve Közép-Európa szerte, illetve elindult ma zárul a jelentkezés Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutató versenyére, a The Artist Chamberre, erről is beszélgettünk. A legjobb idézet pedig hát ki mástól, mint Hippói Szent Ágoston. A világ egy könyv, és aki nem utazik, csak egyetlen lapját olvassa. Holnap azért olvassanak minket is, illetve hallgassanak minket is. Én most megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kívánok minden jót, vigyázzanak magukra, és viszont hallásra holnap reggel a Klasszik Nyitányban, illetve egész nap itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Klasszik Rádió 92.1. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A Kisharshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó bázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paula Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az ország gyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb Dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy Nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Duna híd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az ország gyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Dunahídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrűkkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyós tollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtoll készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futballeseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, interklubigazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli asszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges hatásértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysas gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyelőre marad a másodfokú hőségriasztás. Visszakapcsolják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Medvetámadás volt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Új köztársasági elnököt választ a parlament, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Kábítószerbirtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, írja a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A nyomozók már több tanút is meghallgattak az ügyben. Egy fiatal még tegnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül drogozhatták be a buli alatt. Posztjában azt írta, amíg a helyszíni detoxikálóban várakozott, legalább 18 fiatal került be oda hasonló eset miatt, és felháborítónak nevezte, ahogy bántak velük. Az országos mentőszolgálat úgy reagált, hogy megvizsgálják a működésüket érintő kritikákat. Kábítószerbirtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, írja a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatok aktuális állapotát a légitársaságuknál. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A férfit súlyos mellé és fejsérülésekkel vitték kórházba. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Újabb tűz pusztít Atén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Atén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxistársaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti Bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróczentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, jó pihenést mindenkinek, aki épp a szabadságát tölti. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Deák Dánielt hallhatják, a Friss Hús Filmfesztivál vezetőjét. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Miklusi Csák Alice színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, valamint Nagy Zsófia antropológus. Most pedig az Intermezzóban nyári hangulat következik, hát mi más csendülne fel, mint Vivaldi 4 évszak ciklusából a nyár második tétele.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
1: Évről évre beszélgetünk, és most úgy érzem, hogy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztetek, hiszen újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús, a Brit Film és Televíziós Akadémia, ugye a BAFTA július 22-én bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a kvalifikáló fesztiválok listájára. Hát ezzel voltak éppen ti lettetek az első magyar filmfesztivál, amely megszerezte ezt a minősítést.
2: Így van, és nagyon büszkék vagyunk rá. Valóban Magyarországról, a magyarországi fesztiválok közül ez nekünk sikerült elsőként, és voltak éppen ezzel folytatjuk azt az utat, amit megkezdtünk azzal, hogy 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt megszereztük az Oscar kvalifikáló minősítés, tehát a nálunk nyertes filmek azok versenybe szállhatnak az Oscar-díjért. Ennek tulajdonképpen egy következő állomása az, hogy a Brit Televíziós és Filmakadémia is felfigyelt ránk, és a Friss Húson szereplő brit vagy brit vonatkozású filmek ringbe szállhatnak azért, hogy a BAFTA díjat megnyerjék. A BAFTA díjról azt kell tudni, hogy az Oscar és az Európa filmdíj után, hát nem túlzás azt mondani, hogy talán ez a harmadik legrangosabb filmdíja a világon, és ahogy említetted is, ez elég kevés fesztivál kapja meg ezt a rangot, hogy erre a díjra jelölhessen filmeket. Összesen kb. 30 fesztivál van a világon, amelyik ezt megszerezte, tehát egy eléggé szűk elit klubba léptünk ezzel be.
1: Gratulálok hozzá!
2: Köszönjük!
1: Milyen lehetőséget jelent ez számotokra a jövőben?
2: Nekünk az a missziónk egyik fele, hogy a magyar filmeknek minél jobb megjelenési lehetőséget adjunk, és minél inkább föltegyük a hazai meg a nemzetközi filmes térképre a magyar filmes tehetségek munkáit. Ez az egyik része a missziónak, a másik pedig az, hogy

0: minél több jó filmet hozzunk Magyarországra, és Magyarországot minél inkább bekapcsoljuk a filmes vérkeringésbe, és ezt az utóbbi célt szolgálja ez a BAFTA kvalifikációs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a evidens módon a brit filmesek sokkal jobban fognak ránk figyelni, illetve hát azt kell tudni a brit filmiparról, hogy elképesztően szerteágazó együttműködésekben készülnek ott a filmek, tehát nem csak azok a filmek kerülhetnek így a friss hús által a BAFTA közelébe, amik kifejezetten mondjuk angol, skót vagy mondjuk walesi filmek lennének, hanem elképesztően sok filmben feltűnnek brit tehetségek, és ezáltal az ő munkáik is érdemesek lehetnek erre, tehát sokkal több nemzetközi filmet vonzunk be, és sokkal több olyan filmet, ami nagyon rangosnak és élvonalbelinek számít a nemzetközi filmes termésből, tehát röviden összefoglalva sokkal több jó külföldi film fog hozzánk befutni ezáltal.
1: Ugyanakkor a magyar rövidfilmek nemzetközi láthatósága is jelentősen nő.
0: Így van. Tehát hogy minden ilyennek van egy olyan közvetlen vagy mellékhatása, hogy a magyar filmesekre is sokkal jobban figyelnek. Ugye az egy már egy számokkal is igazolható fejlemény a friss hús tevékenysége nyomán, hogy a magyar rövidfilmek sokkal több fesztiválra jutnak el az utóbbi években, sokkal nagyobb nemzetközi visszhangot váltanak ki, és hát ez is tovább fogja erősíteni ezt a már elindult folyamatot.
1: És akkor jöjjön egy aktualitás, hogy a friss hús 2021-es kiadására már megnyílt a nevezés.
0: Így van. Igen.
1: Nem sokáig, augusztus 2-áig lehet jelentkezni kedvezményesen.
0: Így van, tehát több hullámban indítjuk a jelentkezést, és most az első hullám az a, hát ahogy ez mondjuk a fesztivál bérleteknél, jegyeknél, meg egyéb ilyen típusú kampányoknál szokás, itt nyilván ilyenkor lehet a legolcsóbban, legkedvezményesebben nevezni, tehát akinek már most ott van az asztalfiókban a filmje, az ne habozzon, hanem küldje be hozzánk. De hát még utána ősszel, november végéig még lehet nevezni, csak hát ugye egyre drágább lesz, meg egyre, hát az is hozzátartozik egy emberi része, egy kis kulisszatitok, hogy azért rengeteg filmet kell megnéznünk, és nagyon örülünk neki, hogyha ezeket minél hamarabb meg tudjuk nézni, mert egyre fáradtabb szemmel nézzük őket, nyilván professzionális módon és gondosan meg fogjuk őket, végig fogjuk őket nézni, de nagyon örülünk neki, hogyha még így a nyári friss szemünkkel tudunk minél több új filmet látni.
1: Úgyhogy érdemes összekapnia magát annak, aki nevezni szeretne.
0: Így van, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát kitartást kívánok, erős szemeket, majd a fesztivál nevezett filmek megnézéséhez, és hát ez óriási hír azért, ami veletek történt, a BAFTA kvalifikáció.
0: Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, és várjuk a filmeket.
1: És aztán jelentkezi, jó, hogy éppen hol tartotok, úgyhogy beszélünk még a...
0: Így van. Nagyon köszi, hogy hívtál, és majd, hogyha lesz bármi újdonság, akkor szólunk, és akkor nagyon örülünk neki, ha bármikor beszélhetünk.
1: Ez így lesz. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Október végéig látogatható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című időszaki kiállítása az Északi Járműjavítóban. A tárlat a közlekedésbiztonság történetét mutatja be a fogatolt járművektől egészen a mesterséges intelligenciával működő közlekedési rendszerekig. A látogatók megismerhetik többek között a biztonsági öv és a légzsák fejlődését, Törlei József balesetének történetét, illetve a modern közlekedési technológiákat is. A kiállítást interaktív elemek, szimulátorok és családi programok teszik még élményszerűbbé. Az öveket becsatolni nem csak a közlekedés múltját idézi fel, hanem arra is választ keres, hogy hogyan tehetjük még biztonságosabbá a jövő utazásait. A Korea fényei Csindzsú sejemlámpásai című kiállítás szeptember elejéig várja a látogatókat a Budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlaton több mint 1400 sejemlámpás idézi meg Csindzsú városának évszázados hagyományait, ahol a sejemkészítés és a lebegő lámpások kultúrája szorosan összefonódik. A fényinstallációk egyszerre mesélnek történelemről, közösségről és a koreai kézművesség gazdag örökségéről, miközben lenyűgöző látványvilágot teremtenek. A kiállítás egyébként egy nemzetközi programsorozat részeként érkezett Budapestre, és korábban már Ázsiában, valamint Németországban is óriási sikert aratott. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróczentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves-Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben a Zicsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! A Dajer.hu nem egy hagyományos női magazin, inkább egy olyan közösség és kulturális platform, ahol a személyes történetek, az irodalom, a művészet és a társadalmi kérdések találkoznak. Az alapítók olyan felületet álmodtak meg, ahol valódi párbeszéd alakulhat ki az életközép, az újrakezdés, a család, a munka, az öregedés, vagy éppen az önismeret témáiról. Vendégünk lesz itt a stúdióban Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia antropológus. A Dajer programjai között egyébként egyre több olyan esemény szerepel, amely Budapest kulturális életéhez is szorosan kapcsolódik. Most pedig az Intermezzóban Vivaldi Ámol oboa versenyének első tétele következik a budapesti vonósok előadásában. Oboán játszik Csánki Emília.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósicsák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia, köszönjük a meghívást.
2: Szia, köszönjük a meghívást.
0: A Dajer Alapítvány fókuszában mi áll? Mit lehet tudni rólatok? Meséljetek kicsit. Húha, most látom, fantasztikus kulacsok vannak itt előttetek. Dajer felirattal, és ugye fölötte egy vörös hajú nő, aki elég jól láthatóan Dajerolt hajjal bír.
1: Igen, ez a grafika, ez nagyon képvisel minket. Az első perctől Dusik Móni megrajzolta ezt nekünk, amikor egyszer leültünk hárman Barna Erával és Kovarszky Andreával, hárman alapítottuk, vagy hárman hoztuk létre ezt a akkor még női online magazint, a daer.hu-t, és akkor még nem gondoltunk alapítványra, nem csak azt szerettük volna, hogy legyen nekünk egy olyan játszóterünk, akkor még az online játszótérben gondolkodtunk, amit a mi saját magunk munkája mellett beleviszünk olyan energiákat, amikről amúgy szeretünk beszélgetni, mi mindig összejártunk egy kávézóba, és igazából ennek az ötlete is egy kávézóba született, és az alapja az volt, hogy Barna Era nagyon szereti, én is, meg mindannyian az Álmodóvárnak a filmjeit, ahol nyilván a nők összeülnek, és otthon, miközben lakkozzák egymás körmét, és a hajukat vágják, akkor mindenféle az életük minden dolgát kibeszélik, és igazából ebből jött akkor még az ötlet, és az alapítvány később jött létre 2021-ben, amikor már azt gondoltuk, hogy nosza, akkor most néhány szerkesztőt is hívtunk, illetve barátnőinket, akik szintén nem voltak újságírók, de azt gondoltuk, hogy akkor most már lehetne picit ezt komolyabban is csinálni, és akkor létrehoztuk a Dajer, 40 fölötti nők társadalmi láthatóságáért alapítványt, és a lényege az, hogy a 40 fölötti nőknek is legyen egy olyan, hát még egyszer csak azt tudom mondani, hogy játszótere, és most már ez egy nem csak online-ban, hanem van egy valódi tér, ahova mi bejárunk, és ott vannak ezek a programok, női érdekvédelmi programok, beszélgetések, női körök, klubok, varóklub, kiállítások, tehát mindenféle olyan programot, amit a civil és a civil eszközökkel, vagy aktivista eszközökkel, de mégis kortárs művészeti elemekkel tudunk létrehozni. Hát így nagyjából így ennyi, így első körben.
0: Hát nagyon sokrétű az alapítvány tevékenysége. Most, hogy téged hallgattalak.
1: Igen.
0: Sok területet fogtok össze.
1: Sok mindennel foglalkozunk.

0: Zoomen sokfélék vagyunk, és sok ötletünk is van, tehát kicsit olyan ez, hogy amerre, ahonnan jön egy ötlet, vagy jön egy irány, akkor megpróbálja azt is befogni, tehát nincs a stratégiánkban nincs az, hogy akkor jövőre csak ezzel szeretnénk, mert mindig szeretnénk helyet és teret adni azoknak a nőknek, akik közbe jönnek felénk, és ők az ő ötleteiket szeretnénk megvalósítani, és láthatóvá tenni őket.
1: Mi az, amitől a nők megnyílnak a fodrásznál, a kozmetikusnál, a körmösnél? Zsófi, milyen tér jön létre két nő között egy ilyen helyzetben?
2: Hát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy biztonságban érezze magát a nő. És mi egy ilyen teret szeretnénk kialakítani a Dallierbe, és ennek a sok lába az a sokfajta program, amit az Alice felsorolt, de a fő irányvonal az, hogy együtt legyünk, hogy jól legyünk együtt, és biztonságban legyünk, és ugye ennek az a következménye, hogy tudunk önmagunk lenni, és meg tudjuk magunkat mutatni, és azt gondolom, hogy főleg 40 fölött ez rettentő fontos, mert ez az a kor, amikor már nagyjából a nők elvesznek a család és a mindenfajta kötelezettség hálójába belegabajodva. Úgyhogy mi egy ilyen, ahogy az Alice mondta, egy ilyen játszóteret szeretnénk adni, ahol szabadon lehetünk önmagunk, és épp ezért tudunk elmenni sok irányba, mert hogy sokfélék vagyunk.
0: Amikor 2019-ben jött az ötlet, hogy akkor már jóval megvolt a magazin, és jött egy ötlet, hogy legyen ennek egy külső helyszíne is, akkor igazából abból adódott nekem az a gondolat, hogy legyen egy kései fejlesztő, ugyanis néha azt mondjuk, hogy a Dallier az egy kései fejlesztő, mert hogy karai fejlesztőbe járnak az anyukák a gyerekekkel, viszont minket, 40 fölötti nőket, amikor már kiengedjük a gyerekeinket, és már szinte mindenki egy új szakmát szeretne megtanulni, vagy a sejtjeinkben be vannak kódolva a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink szakmái, akkor jön újra egy olyan igény, egy vágy, hogy legyen egy tér, vagy egy női kocsma, ahova bemegyek, és azt mondom, hogy figyeljetek, próbáljuk ki a litókt, vagy próbáljunk ki valamit, és ezzel másokat is behúzunk abba, hogy egy új őrület jöhet létre, mert oda abba a Dallierbe, ha belép valaki és meglátja, ugyanis ez egy zsáner név a Dallier, de ez nem egy fodrászüzlet, ez mi szellemi fodrászműhelynek szoktuk mondani, mégis rengeteg búra van bent, mindenkinek az jut eszébe, hogy jaj, az én nagymamám meg kalapos volt, jaj, az én, tehát hogy rögtön eszébe jutnak az embereknek ezek a szakmák, meg a rég elfeledett dolgok, amik meg itt vannak a kezünkben, és olyan jó lenne újra elővenni.
1: És ezeken a helyeken a nők valóban megnyílnak egymásnak. Hát itt is a közösségépítés a cél. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Miklósi Csák Alice, színész szerkesztő, a Dallier Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Szellemi fodrászműhelyről van szó, ugye? Ez nagyon tetszik nekem. Az merült fel bennem, hogy azért ahhoz, hogy két nő, vagy több nő, vagy száz nő, nem tudom, közel kerüljön egymáshoz, ahhoz idő kell és bizalom kell. Hogy ezt hogyan, milyen eszközökkel, vagy milyen módon tudjátok megteremteni?
1: Igen, hát a közösségépítés az egy nagyon fontos és feladata is az alapítványnak, és azt tudjuk, hogy ez a bizalom, ez nagyon lassan épül ki egymás között. Mi, akik a barátnőkként kezdtük el, nekünk is ez egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk egymásban bízni, mik a ritmusaink, főleg akkor, amikor azt gondoltuk, hogy szeretnénk úgy megnyitni, hogy az egyik célunk például az volt tavaly, hogy legyen egy 50 fős flottánk, az pedig pontosan arra ment ki a felhívás, hogy bárki, aki szeretne hozzánk tartozni, jöjjön és töltse ki ezt a papírt, és innentől a flottának a része. Ez egy pályázat keretén belül volt meghirdetve, és arra adtuk a szerződést, arra szerződtünk ezzel az 50 nővel, hogy három komoly tematikában lesz egy-egy napunk, a méltóság, a szabadság és a testi öntudatról beszélgettünk egész nap, ez mindenféle kreatív műhellyel végződött, tehát nem csak az volt, hogy ők végighallgatták ezeket a beszélgetéseket, közbe is tudtak szólni, volt hozzá egy vizuális jegyzetelőnk, aki csodálatos posztereket hozott létre, de a végén mindig volt egy művészeti, például közösen kollázsoltunk, vagy divatbemutatót tartottunk, amivel mindig a nők megmutathatták az ő gondolataikat, vagy egy World Café-t csináltunk, szóval hogy ez valóban egy lassú folyamat, és ezzel nekünk sok dolgunk van, ezt nem mondom, hogy mi ebben már nagyon jól állunk, mert ezen mindig nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy hogyan tudjuk mindig a parazsat úgy tartani, hogy ez mindig érdekes legyen, mert lehet, hogy valakit érdekel egy kiállítás, de a következőre már nem tud eljönni, tehát ahhoz, hogy legyen egy ilyen közösség, akik mindig visszajárnak, az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, és mi csak tavaly nyitottunk meg.
0: De van egy helyetek. Igen. Bocsánat, szóval igen, azért igen. Ez már nem pusztán az online térben történik.
1: Igen, ez a Horváth Mihály téren van, és a Horváth Mihály tér 5 szám alatti Nívó Fodrász Szövetkezetet béreljük az önkormányzattól, nagyon baráti áron, ezt mondhatjuk, viszont amikor bementünk, kiderült számunkra, amikor kibéreltük, hogy 10 éve nem volt benne senki, úgyhogy ennek módja szerint nekifogtunk, feltűrtük az ingünk ujját, és levettük a koktélruhákat, és március 8-án 12 nő vásárolt feszítővasakat, és bementünk, és a 4 réteg linóleumot, illetve a lambériát, a szekrényeket, mindent, amit a 70-es években oda teremtettek, mi mindent kitakarítottunk, és így nyitottunk meg március 20-án a Boldogság Világnapján 2025-ben, és azóta vannak ott programjaink.
0: És azóta tart a boldogság? Tehát például a felújítás igen. során azért igen. nem alakultak ki konfliktusok, mert még ha az ember egy házat épít a férjével, akkor is sok esetben válás a vége.
1: Hát nem, válni nem váltunk. Jó, okay. Tanulság az nagyon sok volt, és nagyon sok van, de hát ezt tudjuk, hogy ahol munka van, ott mindig adódik félreértés, és mindenki másképpen gondolja, de hát már ebben a korban azt hiszem, hogy ezt már megszoktuk, hogy az együttműködés a legfontosabb. Úgyhogy.
0: Hogyan zajlott a felújítás, Zsófi?
2: Hát én abban nem vettem részt.
0: Bocsánat. Azóta vagy jelen?
2: Igen, én akkor csatlakoztam, amikor a megnyitót tartották már, tehát már az elkészült térbe tudtam belépni.
0: Milyen jó dolgod volt.
2: Igen. Én nekem akkor jött el az a pillanat, hogy kerestem a társaságomat, és egy barátnőm ajánlására mentem el a Dajer megnyitójára, ahol ugye számomra is emlékezetes maradt, hogy így egyből jól éreztem magam, és ez annyira furcsa volt, hogy volt egy hely, ahova így egyedül elmentem, nem ismertem senkit, és mégis jól éreztem magam. Egy hely, ahol hasonló korú nők voltak, de így tömegesen, tehát így nagyon sokan voltak, és valahogy annyira jó volt az energia és a vibe, hogy én azt mondtam, hogy na jó, gyerekek, ez brutális, nem tudom, nem értem, hogy itt mi történik, de tényleg szóval így nem volt, lényegben nem volt semmi különös.
1: Sajnálom, hogy nem emlékszem rád.
2: Volt két kiállítás megnyitója, de hogy valahogy így olyan jó volt a hangulat, és tényleg nem is értem, mert nem tudom, hogy miért, szóval én azonnal éreztem, hogy itt nagyon jó lenni, és amikor az Alizék meghirdették, ugye akkor hirdetétek ezt a flottát, akkor én is csatlakoztam hozzájuk, és akkor így kapcsolódtam én is, vagy elkezdtem járni a programokra, meg a beszélgetésekre, és akkor később húztak magukhoz egy kicsit közelebb.
0: Akkor ez egy tudatos keresés eredménye volt?
2: Az érészemről igen, nekem az abban az életszakaszban jött el az, hogy nagyon kerestem ahogy mondtam, a társaságomat, és akkor így hónapokig jártam mindenfele, hogy lehetne, mert éreztem azt, hogy a női kapcsolódások nagyon hiányoztak az életemből. Úgyhogy ez így jól is alakult, így jól sikerült, és akkor azóta nem megyek sehova.
0: Csak ott vagy.
2: Ott vagyok, igazából eléggé állandóan most már.
1: Igen, hát a Zsófit, amikor először találkoztam a Zsófival, szerintem akkor voltunk egy ilyen evezés, vagy nem is tudom, a római parton voltunk. És arra emlékszem, hogy nagyon szimpatikus volt a Zsófi, de nagyon zárt volt. És aztán ott megbeszéltük a többiekkel, de vagány lenne, hogyha csatlakozna hozzánk, egy kicsit többet lenne velünk. És aztán ott... Igen, a Dajernek ez a fő szlogenje, hogy azokat a nőket tegyük láthatóvá, akik nem mernek kilépni a fényre, és hát a számomra a Zsófi az, aki pontosan ezt az utat járta be, hogy eljött hozzánk, és azóta tényleg vannak neki saját projektjei, programjai, amit már ő maga készít elő, ő vezet le, tehát igazából nekünk ez egy fontos dolog.
0: Nem sokára rátérünk a programjaitokra is, igen, Zsófi?
2: Igen, szóval, hogy ez az, amit szeretnék mondani, hogy azért erre, amikor ebbe a korba élünk, már azért megrecsenünk egyszer-kétszer, és az, amikor egy olyan támogató közegbe kerül az ember, ahol én csak azt hallottam, hogy az úgy pont jó, ahogy én gondolom, szóval, hogy így nem kritizálnak, és így nem irányítgatnak, az azért eléggé fel tudja szabadítani az embert. Úgyhogy nekem is sikerült, azt hiszem, egy kicsit kinyílnom.
0: Hát ez maga az elfogadó közeg.
2: Abszolút az elfogadó közeg, amire azt hiszem, hogy azért mindannyiunknak szüksége van.
0: Köszönöm. Jövünk vissza Nagy Zsófi, a kulturális antropológussal, és Miklósi Csák Alizzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.
3: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves-Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben az Icsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terészkörút felé lehet haladni. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhosség utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz, színész, szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Említettétek korábban, hogy nagyon fontos számotokra az, hogy a 40 év feletti nők jóval nagyobb társadalmi láthatósággal bírjanak. Többször feltűnt nekem a beszélgetés során, hogy milyen nagy hangsúlyt helyeztek a különböző életkorokra. Tehát, hogy mondjuk egy 40-es, 50-es nő miért ne kapcsolódhatna a 20-as, 30-as társaival? Tehát, hogy miért ne lehetnének ott is barátságok? Vagy mit tudunk mi egymásról, mondjuk akik túl vagyunk a 40-en, amihez egy másik generációs lány nem tud úgy viszonyulni, vagy kapcsolódni? Tehát mi adja ennek a közösségnek az erejét? Miért van ilyen nagy jelentősége az életkornak, vagy a különböző generációknak?
1: Hát mi, mikor létrehoztuk, akkor 19-ben, akkor ezt csak így mondtuk, hogy a 40 fölötti nőkre gondolunk, mert valahogy szerettük volna betájolni, hogy tulajdonképpen nem szerettünk volna egy női magazint, azt szerettük volna kimondani, hogy mi nem vagyunk újságírók, de akkor próbáljunk egy karaktert leírni. 40 fölötti nők vagyunk, vállaljuk azt, hogy mi belvárosban élünk, bringával járunk, turkálóban turkálunk, tehát, hogy mi ezekhez a nőkhöz tudunk szólni, az nem jelenti azt, hogy nincsenek 20 éves barátnőink, és nincsenek 80 éves nagyon jó, erős kapcsolódásaink és mentoraink, hanem mi most ebben az élet korba erről tudunk beszélni, a mostani problémáinkról, arról, hogy a szüleinket hogyan szeretnénk ápolni, hogy a gyerekeinkkel milyen életformát tudunk kialakítani, hogy a család, hogy a férj, tehát hogy akkor valahogy mind a nyolcan ebben voltunk, és akkor gondoltuk azt, hogy ez lenne. De az nagyon jó, azt nagyon jó látni, hogy nagyon sok fiatal művész, képzőművész, kiállító, sőt, férfi kiállítónk is volt már. Tehát, hogy ez maga a név, meg ennek a megfogalmazása, ez azért is volt fontos, mert akkor ezt így mondtuk. De igazából ez nem jelenti azt, hogy itt hozzánk nem jár senki.
0: Már nem zárjátok ki a 32 éveseket.
1: Egyáltalán nem zárunk ki senkit, és nagyon jó viszonyt ápolunk a szomszédainkkal, a kerülettel, sőt, most volt múlt héten a Fodrásznők éjszakája, amit kitaláltunk, és ott még a szomszédban lévő templomban is mondtak értünk áldást, és a szomszédokért. Szóval úgy próbáljuk ennek a hangulatát valahogy úgy átadni, hogy mi itt azért vagyunk ebben a térben, hogy jól érezzük magunkat, és ha bárki bekopogtat, akkor jöjjön be.
0: Az előbb említetted azt, hogy ennek a korosztálynak többnyire az is a feladata, hogy gondoskodjon az egyre idősebb szüleiről, és hát ott vannak még a gyerekek, akik valószínűleg még nem nőttek meg. Ugye ez a szendvics generáció lényege, hogy fölfelé is, lefelé is van feladat bőven, miközben hát azért nekünk magunknak is valahogy fenn kell maradni lehetőség szerint jól.
1: Igen.
0: Zsófi, ha jól tudom, akkor te kifejezetten női sétákat is szervezel.
2: Igen, igen. Az amit most így önálló feladatként csinálok.
0: Amit megkaptál önálló feladatként? Vagy vállaltad, igen, vagy nem tudom,
2: igen,
0: hogy történik
2: ez. Hogy annyit magyaráztam róla, hogy de szeretnék ilyet csinálni, csak hát ugye félénk voltam, hogy a többiek annyira megtámogattak, hogy azt mondták, hogy akkor ebből most már elég, ebből a rinyálásból is csináljak egy sétát, és akkor már akkor 8. kerület legyen. Úgyhogy az első séta, amit júliusban már be is mutattunk, az a Nők a 8-ban címmel ment, és így célzottan egy olyan útvonalat találtam ki a 8. kerületbe, ahol itt-ott megállva olyan nőkről tudok beszélni, akik valamit felmutattak az életükbe, de vagy nem tudunk róluk, vagy feledésbe merültek. Szóval, hogy nagyon szerettem volna egy kis reflektorfényt szórni úgy unblock a nőkre, mind azokra, akiket el is felejtettünk így az idők során. Úgyhogy ez volt a koncepció.
0: És akkor közben nyilván spontán beszélgetések is kialakultak.
2: Igen, és akkor az egész az egyébként tényleg átment a visszajelzések alapján. Én mondjuk személy szerint rettentően izgultam, úgyhogy én ezt annyira nem tudom, de a többiek mondták, hogy nagyon jól érezték magukat, és hogy igazából olyan volt az egész, mint hogyha egy ilyen baráti társaság vonult volna végig az utcán, és akkor ezt még megszínesítettük az Aliznak a felolvasásaival, verseket olvasott föl adott helyen, illetve korabeli újságcikkekből olvasott föl, és az egész a Daljerbe végződött, ahol megtekintettük egy Málna Szörp mellett a Margaritának a kiállítását, az Opuncia szépségszalont, ami még a nyár végéig ott van a Daljerba. Úgyhogy ez egy ilyen komplett kis programocska volt, ami állítólag nagyon jó hangulatban telt.
0: Lesz újabb séta is?
2: Igen, ezt meg fogjuk most ismételni augusztus 11-én, illetve augusztus 25-én egy másik sétát, ami pedig így az 5. kerületben lesz a belvárosban. Szintén nőkről, úgyhogy erre úgy kattantam rá, hogy valószínűleg nem is jövök le róla egy ideig. Úgyhogy a nőkről szeretnék én személy szerint egyfolytában magyarázni mindenkinek, mert azt gondolom, hogy szükség van rá, hogy beszéljünk, hogy legyünk együtt, és hogy mutassuk meg azokat, akik az élet mellékalakjai, de hogy legyenek akkor ők a főszereplők.
0: Na látod, milyen jó volt elkezdeni ezt a sétát. Most már meg sem állsz.
2: Így van, így van.
0: Jövünk vissza Nagy Zsófia kulturális antropológussal, és Miklósi Csák Alizzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósicsák Alíz színész szerkesztő, a Dajár Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus, női sétamester, nem is tudom. Ugye? Hát most már ez elindult, ez a folyamat.
1: Stand-up. Séta stand-up, nagyasszonya.
0: Pláne.
2: Sétamester.
0: Mivel készültök még a közeljövőben, Alíz?
1: Hát szeptemberig van most... Először is azt gondoltuk, hogy uborka szezon van, lesz nyáron, és pihenünk, de aztán utána rájöttünk, hogy alkotói szabadságot veszünk ki, és kinyitjuk a helyet. Tehát a milyen kollektíva, bocsánat, Puncstorta kollektíva fog mi hozzánk beköltözni most augusztusban, és egy szövőszékkel fog beköltözni Kozma Zsófia, és ez az Imágó Ökokulturális Labor nevén Ládafia projektként fog működni. Ez a projekt az egyetemen, a képzőművészeti egyetemen mesterszakon van, és az a vizsga munkája, hogy a saját kelengyéjét fogja megszőni, és ebben fogunk tudni neki mi is segíteni, és újra gondoljuk, és újra értelmezzük ennek az értelmeit, hogy hogyan készülnek a nők a házasságra, és be fog költözni a Dajerbe, és bárki be tud ülni a szövőszék mögé, és a keze munkájával tudja segíteni ezt a projektet. És közben pedig, ameddig ő ott lesz, addig pedig Varga Ritának az Opuncia Szépségszalon kiállítását is meg lehet nézni, és mellette pedig lesz a két sétánk, az pedig lesz 11-én és 25-én, és a Zsófinak pedig majdnem két naponta lesz benne a Dajerben, úgyhogy színes Kozma Zsófi. Igen, igen, Nagy Zsófit mondtam.
0: Nem, csak Zsófit. Csak ránéztél. Jaj,
1: nem. Ránéztél
2: Kozma
1: Zsófit.
2: Engem ott
1: igen, igen, de keressenek. Nagy Zsófit. Keressétek Nagy Zsófit is, keressétek Kozma Zsófit is.
2: Kozma Zsófi férhez meg.
1: Őt meg férhez meg.
2: Jött az ötlet, hogy
1: és igen, és a Puncstortának az alapítóit is elmondanám, hogy az Etvi Attina és a Kozma Zsófi. Úgyhogy készülünk az őszi kiállításokra. Ugye mi hárman vagyunk kurátorok a Dajer Alapítványnál, Frazon Zsófia, Kovarszky Andi és én, úgyhogy ez még majd a következő megbeszélés tárgya, de már tudjuk, hogy ki lesz a következő, akit szeretnénk. Még nem áruljuk el, hogy kinek a kiállításával, de nagyon készülünk, ugyanis októberben a Melltartó Nélküli Világnapot minden évben megszoktuk ünnepelni a Dajerben.
0: A Zsófik előnyt élveznek nálatok?
1: Igen. Nálunk van majd 4-5 Zsófi, és azt hiszem, hogy 2 Erika, ugyanis Dusza Erika a főszerkesztőnk, a magazinnak a főszerkesztő, és Laco Erika pedig ő is munkatársunk, stábtagunk, úgyhogy vagy Zsófit szoktunk mondani, vagy Erikát.
0: Ez a kettő lehetséges. Más nincs. Na most...
2: A Puncstorta kollektívához igen. Még annyit
1: igen.
2: Hozzá,
1: igen.
0: Hogy is Zsófi, egyébként... ugye, aki fékez meg.
2: Igen, hogy ők pont 20 évesek. Csak ennyi.
1: Igen, ez fontos.
2: Hogy ők annyira jók, ővelük annyira jó a kapcsolat, hogy kollaborálunk is. Úgyhogy igen. Nincsenek ám kizárt,
1: igen.
2: 20 évesek sem.
1: Így van, és tavaly pedig volt egy szintén egy szendvics generációs projektünk, ahol Deák Maja és Deák...
0: Zsófi?
1: Nem, most össze. A Deák lányok mondjuk így csináltak egy szintén egy projektet, és ők is 20 évesek voltak.
0: Tessék, itt a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem zárjátok be a kaput.
1: Így van, így van.
0: A többi generáció előtt. Egyébként a szövés maga egy olyan tér, egy olyan esemény, ahol a nők pont úgy megnyíltak,
1: így van.
0: Azt hiszem, annak idején, mint így van a fonóma, mint ahogy most a fogásznál.
1: Igen.
2: Meg ugye arról nem beszélve, hogy mi a szövésnek a szimbolikája, ugye az életszövését is a nők végzik.
1: Igen.
2: Úgyhogy szerintem ennél találóbban nem is szüntethetjük volna meg az uborka szezonunkat.
1: És én nekem meg még van egy ilyen gyerekkori élményem, hogy nálunk pedig egy kis erdélyi városban születtem, és ott pedig az volt, hogy a nők összejártak csigatésztát készíteni. Tehát, hogy ez is annyira jellegzetes, hogy leültek, és elmentek csigázódni, és ott is mindenről lehetett hallani, ugyanúgy, mint a fodrászüzletben.
0: És hogyan szövitek a Dajer fonalát az elkövetkezendő időszakban? Milyen terveitek vannak?
1: Hát az egyik nagy tervünk az, hogy ugye az egyik teret már közösen felújítottuk, és van még hátul egy tér, az egy nagy álom, hogy azt létrehozzuk, hogy lehessen ott jogázni, lehessen ott ilyen elvonulósabb terápiákat is tartani, és hát valószínűleg még ez nem biztos, de szeretnénk majd egy olyan adománygyűjtő akciót, amit szintén a nyilvánosság elé teszünk, hogy szeretnénk valahogy ezt felújítani, ugyanis a külső teret is másfél millió forintos közösségi adománygyűjtésből hoztuk létre, tehát hogy azért az nagy, innen is köszönjük minden adományozónknak, hogy segítettek nekünk.
0: És ha már a Dajer szövéséről szó volt, akkor meséljetek kicsit arról, hogy egy 40 fölötti nő hogyan alakíthatja úgy az életét, hogy abban megtalálja a helyét, boldogságot, örömöt lejjen, önmaga lehessen. Mit tehet ezért? Mit tehetünk magunkért?
2: Hát igen, szóval amikor eljön ebben a korban egy úgynevezett életközepi válság, amit mi sokkal jobban szeretünk transformációnak hívni, akkor megkapjuk azt az ajándékot, hogy az élettől, hogy már nem annyira érdekel minket a külvilágnak a véleménye, hanem sokkal jobban elkezdünk befele tudni figyelni, és az önszeretetünket megtanuljuk. Csak belekavarodok.
0: Hát erősítjük.
2: Igen.
0: Hát nem? De ez az kell, hogy legyen.
2: Hát igen, valahogy így elkezdjük talán működtetni azzal, hogy már nem érdekel annyira, hogy ki mit gondol, és akkor tudjuk ezáltal ugye tovább fűzni a dolgokat.
1: Meg ebben egy lehetőséget látni ebbe az életszakaszba, hogy lehet újra kezdeni, lehet azt gondolni, hogy 25 évesen, amit gondoltam magamról, vagy a jövőmről, lehet, hogy most újraírom, szeretnék egy új szakmát megtanulni, tehát új barátokat találni, tehát hogy ne zárjunk be, ez nekünk nagyon fontos. És ez nagyon fontos a saját öngondoskodásunk, meg a saját életünk szempontjába is, hogy ne az legyen, hogy 70-80 éves korunkban egy szobában ülünk, és mondjuk nézzük a televíziót. Ez most már sok tanulmányban is így van, hogy azok az emberek a boldogok, és abban az országban, ahol van tényleg öregségi politika, hogy boldogan eljárnak táncolni, kézműveskedni, segítenek akár egy óvodába, tehát hogy egymás felé tudnak fordulni az emberek, és a közös dolgaikat közösen oldják meg, és ez a fajta nyitás, mi azt gondolom, hogy a Dajerben nekünk ez az egyik fő irányunk, hogy maradjunk kíváncsiak, és ne csak a mi saját körülöttünk lévő emberekre, hanem azokra is, akik a fiatalokra, az idősebbekre, ha már szemvics generációk vagyunk, akkor ne a nehézségeket lássuk, hanem legyünk mi is nyitottak rá.
0: És ezt erősítitek ti is ott a Dajerben.
2: Mert együtt könnyebb.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában, a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttal csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben a Zicsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi hit felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Augusztus 10-e van Lőrinc napja, de ma ünnepelnek még Blanka, Lóránt és Roland nevű hallgatóink is. Lőrinc napjához egyébként számos különböző népszokás kapcsolódik, melyek egy része a dinnyéhez kötődik, ugye többen is ismerjük ezt, hogy ilyenkor, augusztus 10-e után azért jóval nehezebb finom dinnyét találni. Persze azért bőven vannak kivételek, azt hiszem, talán ez nem is teljesen igaz. Minden esetre ez a szólás járja. Nézzük, hogy az Intermezzo utolsó órájának az elején mit hallgatunk meg. Handel D-moll koncertó grosszójának 5. tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzóban most kolléganőm Bárány Anna interjúja következik.
1: Vendégeim vannak a stúdióban, nem is akárkik, Galambos Dorina és Sárközi Fanni látogatott el ide hozzánk a Jazzybe, hiszen a Mrs. Kalambó koncertre készül. Tessék, lányok!
2: Hello!
3: Hát igen, először is köszöntjük a hallgatókat, meg téged, Anna, már kellemes a délutánunk, hogy itt lehetünk veled. Augusztus 19-én a Budapest Jazz Clubban várunk minden kedves jazz kedvelőt, illetve aki a finom a popra is bukik, mert ugye rengeteg átdolgozásunk van örökzöldekből, illetve saját slágereinkkel is szórakoztatjuk majd a nagy érdeműt 2x45 percben egy szünettel, úgyhogy lehet közben koktélozni.
1: Szórakozni, és beszélgetni,
2: igen, és
1: örömködni.
2: Hadd tegyem hozzá, hogy mi

0: Miért van még egy extra aktualitása, ez a zenekar nem játszott 11 éve együtt, és egy hirtelen ötlettől vezérelve, ami tavaly keletkezett, a megvalósításig el is jutottunk, és így vagyunk most együtt, és tényleg 11 éve mi nem muzsikáltunk így együtt egy színpadon, úgyhogy azért is egy külön izgalom számunkra.
1: Nagyon-nagyon sikeres zenekarról van szó, amit... Hát nyilván voltak okok, hogy ez miért maradt abba ez a közös muzsikálás, de hát menjünk egy kicsit vissza az elejére. Ki honnan jött, hogy alakult a zenekar egyáltalán? Tehát ezt így a hallgatóknak az mindig egy érdekes, hogy összejön négy zenét kedvelő ember kicsit más irányokból, és abból lesz egy ilyen zenekar, mint a Mrs. Calambo. Egy ilyen színes, szagos, olyan igazán jó bulizós csapat.
2: Okay. Hát mi egy ilyen vizsgadrukkos helyzetben találkoztunk Fannival, mert én akkor diplomáztam a jazz tanszakon 2010-ben, és ő pedig ott a vizsgabizottságban ült.
0: Igen. Akkoriban tanítottam a jazz tanszakon klasszikus főtárgyat a zongoristáknak, és én szemtanúja lehettem a Dorina tündöklésének, ahol egy barokk áriát adott elő, ami a lehető legmeglepő volt, hogy mindenki tudta, hogy ki a Galambos Dorina, ő Beliben. Csodálatos ízléssel.
1: A punklány, kicsit punklány.
2: Fölrántottam a pán nélküli ruhát.
0: Igen,
2: biztos.
0: Nagyon érzékeny voltam mindig is. Ugye én klasszikus végzettségű vagyok, és hát ki van hegyezve a fülem a barokkra különösen, és gyönyörűen énekelt. És akkor ott, nem tudom, akkor még vezettél egy ilyen mini kis autód is volt.
2: Opel Tigrán volt.
0: És hát csuda tudja, hogy hogyan aztán később, évekkel később csörgött a telefonom, és akkor hívtak, hogy volna kedvem megpróbálni együtt.
1: És volt. Szerencsére.
0: Hát, azonnal, persze.
1: És akkor összeültetek, akkor még csak ketten, vagy már akkor mind a négyen?
2: Nem, a Hudák Zsófi nagy bőgősünk egyébként, ő ajánlotta a Fannit, hogy hívjuk föl, és...
0: Látod, ezt nem is tudtam.
1: Szívesen. Na, hát ez a happy hours, itt minden kiderül.
2: Igen. És vele együtt Kovács Norbit is, aki pedig a dobosunk lett, ő vele pedig a Lausman Jazz Konziban jártunk egy helyen.
1: És akkor összeült ez a négy csodálatos művész, és akkor így gondoltátok, hogy most lesz egy zenekar, aminek keressünk nevet.
2: Hát a zenekar név az már egyébként megvolt, jó magam találtam ki, mert nagyon kedveltem a Calambo című sorozatot, és mindig érdekelt, hol van az a feleség, akit senki sem lát, és mivel itt sok a lány ebben a zenekarban, ezért
0: Norbi is
2: legyen.
0: Norbi is néha beáll.
1: Édes.
2: De azért
1: lányosítva van.
2: Újra és újra. Ő jól viseli a hülyeségeinket, fogalmazzunk ki.
0: Egy csendes ember, aki igen. Mellett három nő
2: türelmes.
1: Tűr, tehát,
0: szerintem
1: hogy
0: valahol élvezi ezt.
1: Kár, hogy nincs itt, most mondhatná.
0: Holnap próba van, megkérdezzük, de szerintem úgy tűnik, hogy nem szenved túl sokat.
1: Na, augusztus 19, mire készüljenek az érdeklődők? Mi vár a Budapest Jazz Clubban? Rájuk azon kívül, hogy egy Mrs. Calambo koncert.
2: Egy komolyabb, érettebb zenekar, akik régebb óta fiatalok, nem öregek. Viszont letisztultabb a zeneiségünk, sokkal jobban támogatjuk egymást, nincsen megfelelési kényszerünk. És ezen kívül imádunk improvizálni, szóval lesz az is bőven.
1: A dinamizmus az nem változik akkor ezek szerint.
0: Nem, sőt azt lehet mondani, hogy még ugye érettebb fejjel összejönni és játszani a régi nótákat, az egyben azt is jelenti, hogy lehetőségünk van újra is értelmezni, új füllel hallgatni. Nyilván az elmúlt 11 évben egyikünk sem arra ébredt, hogy a Lady-t hallgatta, vagy az I Wanna Dance With Somebody-t, vagy a Radio Gaga-t. Úgyhogy az agy ilyenkor egy csodálatos mechanizmus és egy csodálatos folyamaton megy át, amiben érési folyamat is történik, még akkor is, ha nem foglalkozol vele, nem tudtam, hogy ezt tudod-e, hogy van egy ilyen biológiai jelenség az agyban.
1: Másképp játszátok? Tehát, hogy ugyanazok a ritmusok, ugyanaz a gondolat, de más a felfogás?
2: Igen, sőt, így tök jó rácsodálkozni, hogy mondjuk egy I Love Rock and Roll-t, hogy játszottunk anno, és ezt be is vettük gyorsan a setlistbe, mert nagyon megtetszett, és a kedvenc kifejezésünk a próbákon az izom memória.
1: Ezt a hőkupola mellett tanuljuk most, ne?
2: Zsófi szokta mondani, hogy várjál, rájöttem, ott nem is az az akkord van, mert most visszajött izom memóriából.
0: Igen, volt egy nagyon kétséges, tapadtunk a hangszóróra, és nem tudtuk megállapítani, hogy egy S vagy egy E amit játszik a bőgő, annyira összehangzik, és akkor a Zsófi egy kicsit később hagyott nekem egy hangüzenetet, hogy figyelj, rájöttem, ez egy nem egy ez, vagy Zsófi majd holnap kiderül. Én most elfelejtettem, de majd holnap kiderül, melyik a kettő közül, de egyébként meglepően jól visszajön, azonnal visszajönnek. Nekem kézbe, ugye én zongorázom, Zsófinak is mind a ketten meglepődtünk, hogy azért nem kellett annyira a Kótát nézni, és minden megvan fejben.
2: Amikor elővettük a Trouble című számunkat, hogy hát egyből beindult a fejemben a szöveg. Tiszta jó érzés volt. Na mondom, akkor
0: mondjuk
2: ezzel nem lesz.
0: Írtad.
2: Igen, ezzel nem lesz már probléma.
1: Mennyi lesz az arány a feldolgozás és a saját dalok? Van-e új dal? Lesz-e új dal?
0: Van egy életfilozófiám, ami az utóbbi években tört rám teljes mértékben, és ez szerint is élek, és ez egész egyszerűen a kérdésedet úgy cselezem ki, hogy a jelen pillanatnak kell élni, és most
1: Márnak
0: azzal kell
1: élünk.
0: Foglalkoznunk, ami éppen előttünk van, vagy amiben éppen vagyunk, és hogyha szerencsésen állnak a csillagok, akkor még az is elképzelhető, hogy egyszer valamivel újra előrukkolunk, de azt hiszem, hogy ahogy a mostani eset is ezt hűen tükrözi, szeretjük a meglepetéseket. És lehetséges, hogy megint újra meg fogjuk lepni a közönséget valamivel. Ami már nem feltétlenül pontosan a régi megismétlése lesz, hanem lesz benne valami új, amit éppen tudunk nyújtani.
1: Tematikailag augusztus 19 felépítése, van erre valami koncepció, vagy csak sodródunk, vagy majd ahogy a közönség visszajelzi, vagy azért van erre egy forgatókönyv?
2: Először ilyen ad-hoc jelleggel szerkesztettem a setlistet, majd rájöttem, hogy teljesen jó íve van, és nagyon jó kis felkonfokat találok ki a számok közé. Lesz itt feldolgozás, igen, jó sok, meg saját nóta is. Abból kevesebb van, de...
1: Még?
2: De még.
0: Anna nagyon...
1: Én forszírozom, te bocsánat. Mert itt igen, mert hogy a jazzy nagyon szeretik a Mrs. Calambo dalokat, és én szeretnék minél többet konfolni itt a rádióban. Hát hogy mondhassam mind... azt, hogy kérem szépen, hát itt az új Mrs. Calambo dal.
2: Egyébként nem véletlenül szedtük elő a Játszd újra című dalunkat, amivel a dal című műsorban is szerepeltünk, mert így azt is újra hallgatva így rájöttem, hogy úristen, ez nagyon jó. Ez jól sikerült, az a felvétel, amit a YouTube-on is meg lehet róla találni, és legyen ez az alcíme a koncertnek is, hogy játszd újra, hiszen tényleg így 11 év elteltével egészen különleges érzés újra zenélni, és nagyon várjuk a koncertet.
1: Hát akkor ismételjük el, hogy augusztus 19-én a Mrs. Calambo várja a kedves érdeklődőket és rajongókat a Budapest Jazz Klubba. Mikor kezdődik a koncert?
0: Este
1: kik lesznek
0: 8.
1: a színpadon?
0: Igen, este 8 óra 30 perckor kezdünk, és mindenkit bátorítunk, hogy érkezzen előbb.
1: Különbenre marad.
2: Na, akkor elmondom. És megismételhetetlen koncertünkről.
1: Jó, hát még hátha lesz. Tehát én azért tolom itt a bicikliét a Mrs. Calambónak, ha szabad ezt mondani. Lehet, elmondom.
2: Egy szavazást
1: a...
2: indítunk.
1: Legyen ez egy ilyen.
0: De ez egy négy kerekű jármű, ez nem kettő. Tudod, mint ami a Margit szigeten voltak ezek a pedálos.
1: Limbo Hinto,
0: pedálos.
1: Vagy Bringo Hinto, vagy
0: azok,
1: mi volt? Bringo,
0: vagyunk,
1: Bringo Hinto. Jó, tehát akkor augusztus 19, este 8:30-kor a színpadon a Mrs. Calambo, vagyis Galambos Dorina, Hudák Zsófi, Sárközi Fanni, és a dobok mögött pedig Kovács Norbert várja önöket. Köszönöm, lányok, hogy eljöttetek, nagyon sok sikert kívánok.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Nagyon várjuk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol jövő csütörtöktől egy héten át a közelmúlt legjobb európai és art filmjei várják a közönséget. Az idei programban 15 alkotás szerepel, közülük 3 országos premier előtt lesz látható. Műsorra kerül többek között a 4 évszak, az új kezdet, a túlélés, az odakint, valamint a francia közönség kedvencek, a kihitte volna, első és második része is. A kínálatban vígjátékok, történelmi filmek, romantikus drámák és díjnyertes animációk egyaránt helyet kaptak. A Vertigo filmhét célja, hogy a nyár végén ismét megtöltse az Art mozik nézőterét minőségi európai filmekkel. Ha valaki egy hét alatt szeretne bepótolni több izgalmas mozis élményt, erre most remek alkalom kínálkozik. A jazz hangulatát ezúttal fényképeken keresztül idézi meg Nasung Yul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállítása, amely a Koreai Kulturális Központban látható. A tárlat a magyar-koreai jazz kapcsolatok elmúlt időszakának fontos pillanatait mutatja be, többek között a 2025-ös Magyar Fókusz program koncertjeiből válogatva. A művész több mint 2 évtizede dokumentálja a fesztiválok világát, képeim pedig nem csak a zenészeket, hanem a koncertélmény emberi oldalát is megörökíti. A fotók, az improvizáció, az összhang és a pillanat megismételhetetlen erejét teszik láthatóvá. A kiállítás egyben kulturális híd is Magyarország és Dél-Korea között, amely a zene közös nyelvén keresztül kapcsolja össze a két ország művészeit. A Rezonancia című tárlat a jazz szerelmeseinek és a fotóművészet iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas programot kínál. Jövő szombaton 8. alkalommal kezdődik meg Budapesten a Miraton Fesztivál és Akadémia, amely mára Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei eseményévé vált. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál egyszerre kínál rangos koncerteket és nemzetközi mesterkurzusokat, ahol világhírű művészek és fiatal tehetségek dolgoznak együtt. Az idei programban 12 hangverseny szerepel a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben, a baroktól egészen a kortárs zenéig. A 10-napos fesztivál vendégművészei a világ számos országából érkeznek, a műsor pedig Mozart, Beethoven, Liszt és Kurták György zenéje előtt tiszteleg. A Miraton nem csak koncertsorozat, hanem olyan nemzetközi alkotói közösség, ahol a tapasztalt előadók és a következő generáció muzsikusai egyaránt formálják a klasszikus zene jövőjét. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves-Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttal csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben az Icsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét 40 évet megyünk vissza az időben. Nem is olyan régen a Queen koncerten jártunk, de aztán valahogy abban az időben történt még bizony egy másik nagy esemény, amely egész Magyarországot, mondhatom ezt így szerintem, felbolygatta, és hát nagyon nagy örömmel és várakozással kísérte azt, hogy mi fog itt történni Budapesten, Mogyoródon. Ezzel már lehet, hogy egy picit közelebb hoztuk a hallgatókhoz. Na, mi is történt 40 évvel ezelőtt?
2: Hát az első Forma 1 1986. augusztus 10-én hatalmas jelentőségű esemény volt. A szocialista blokkban elsőként rendezhettünk autóversenyt a legrangosabb fajtából Magyarországon, hiszen tudjuk, hogy a Forma 1-es közvetítéseket évente több százmillióan nézik a világ több mint 200 országában, tehát egy hatalmas dolog volt ez, hogy a vasfüggöny mögött is rendezhetnek ilyen nagy díjat. A mai napig különben még csak Magyarország van a korábbi szocialista blokkból ebben a kiváltságos helyzetben, tehát sehol máshol, itt a volt keleti országokban nem rendeznek Forma 1-es nagy díjat.
1: A helyszín tehát megvan, Mogyoród, viszont abban segíts, hogy amikor elkezdték a Forma 1-et, akkor milyen jövőt jósoltak neki?
2: Hát az egésznek az ötletgazdája Bernie Ecclestone volt az, aki kitalálta, hogy legyen egy vörös nagy díj, ugye utalva ezzel a kommunista országokra. Nem gondolta senki akkor, hogy 2-3 kiadásnál többet is megér. Ő egy brit üzletember volt, akit a Forma 1 teljhatalmú uraként szoktak emlegetni, és az volt a célja ezzel az ötlettel, hogy a már telített nyugati felvevőpiac bővítéseként Magyarországon keresztül akart beszivárogni a szocialista blokkba. Tehát ennek volt egy ilyen nagyon komoly, profitorientált célja is, és amint kereste a lehetséges jelentkezőket, hogy hol is rendezzen, a jelentkezőkben nem volt hiány, de ahogy mondtuk, tényleg mi kaptuk meg ezt az esélyt, és azóta sem kapott más ország versenyrendezési lehetőséget. Ugye ennek a helyszíne Kerepestarcsa és Mogyoród között az egykori krumpli földek helyén készült el a Forma 1-es pálya. 1986 nyarára, ugye a Hungaroringről van szó, ezt a pályát akkor világcsúcsot jelentő gyorsasággal 8 hónap alatt húzták fel, 1986 márciusában még betonozták, júniusban már Béke és Barátság kupaviadalt futottak rajta, augusztus 7-én pedig edzésen robogtak a Forma 1-es versenyautók. Még egy héttel korábban is a hohenheimi német nagydíjon azt kérdezgették a csapatok képviselői, hogy lehet-e majd nálunk húst kapni, kell-e magukkal kenyeret hozni, ugye fogalmuk se volt arról, hogy a kommunista blokkban milyenek az életkörülmények. Nem tudták, hogy át lehet-e jönni simán a határon, mit is jelent az, hogy a vasfüggöny mögé fognak menni, és eleinte még maguknak, az újságíróknak is tanulniuk kellett, hogy hogy és mi történik majd ezen a versenyen, de aztán persze a tudósítók és a közönség az évek során a pályával együtt hozzáértő közönségi és szakemberekké váltak.
1: A Hungaroringnak mondjál néhány adatát.
2: Eredeti hossza 4014 méter volt, aztán az átépítése következtében ez többször változott. Először 3975 méterre csökkent, majd hosszabb lett a pálya, tehát itt több számot is találunk, és van egy nagyon különleges, katlanszerű természeti adottsága ennek a pályának, éppen ezért lapos tányérnak is nevezték el, hiszen a nézők a tányér szélén ülnek, és szinte az egészet beláthatták. A versenyzőknek most már több mint 20 éve 4381 métert kell 70 körben teljesíteniük. Érdekesség, hogy 1986-ban még egy körrel rövidebb volt a futam, azonban a szűk pályaszakaszok és az éles kanyarok miatt nagyon nehéz a Hungaroringen az előzés, úgyhogy a monakói városi pályához szokták hasonlítani. És eddig esőben az elmúlt 40 év alatt mindösszesen egyszer kellett versenyt rendezni, ez pedig 2006-ban volt.
1: Említetted, hogy a mogyoródi pálya pár hónappal hamarabb készült el, mint ahogy volt ugye az augusztusi futam.
2: Igen, és hát éppen ezért, ugye senki nem járt itt korábban, az összes pilótának új volt ennek a pályának minden kanyara, minden vonalvezetése, de hát nem mindenki elégedett meg azzal, hogy majd csak az első edzésen ismerkedjen meg a pályával, úgyhogy Ayrton Senna az egyik régi jó szokását megtartva került lépéselőnybe a többiekhez képest, ő ugyanis kölcsönkért egy autót, és azzal tett meg pár kört a pályán, hogy minél jobban kiismerje. Senna különben nem csak itt a Hungaroringen vetette be ezt a felderítő módszerét, ugyanis köztudott volt róla, hogy minden plusz információt szeretett beszerezni a pályákról, ezért vagy gyalog, vagy ha volt rá lehetőség, kölcsönautóval is végigment a pályán, hogy felmérje, hogy jobban megismerje. Itt 1986-ban azonban egy különleges kérése volt. Nem egyszerűen kölcsönautót kért, hanem egy olyan autóval szeretett volna végigmenni lenni a pályán, amit a magyar nép használt, úgyhogy egy 1200-as ladával, egy zsigulival járta be a pályát. Ayrton Sennát képzeljük el, ezt a gyönyörű Forma 1-es pilótát, amit egy zsigulival végig száguld a Hungaroringen.
1: Hogyan sikerült Sennának egyébként ez a verseny?
2: Nem tudta sajnos futamgyőzelemre váltani a magyar nagydíjon az időmérő megszerzett első rajt helyet, ugyanis itt az első futamot Nelson Piquet nyerte, és aztán a következő évben is meg tudta ismételni a győzelmét. Érdekesség, hogy az 1986-os versenyen csak az első két helyezett, Piquet és Senna ért be a vezetők körön, a harmadik Nigel Mansell már körhátrányban végzett. Ezen az első keleti nagydíjon civilben volt jelen Niki Lauda, akit Magyarország is kicsit magáénak érzett, hiszen az osztrák visszavonulása után a világbajnoki címvédő Alain Prost és a brazil Nelson Piquet voltak a legnagyobb sztárok.
1: És Senna?
2: Hát Sennának ekkor még egy jó pár nagyon sikeres éve következett. 1994-ben bekövetkezett haláláig összesen 8-szor versenyzett a pályán, ebből 7-szer lett dobogós, 1993-ban kiesett, összesen 3-szor nyert, és 2-szer lett második Mogyoródon, és aztán tudjuk, hogy 1994-ben az imolai pályán halt meg versenyzés közben nagyon fiatalon, tehát ez egy nagyon szomorú történet, de azt gondolom, hogy itt a magyar pálya és a magyar versenyt szeretőknek különleges helyet foglalhat elő a szívében.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Miklusi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, antropológus. Ezzel búcsúzom, köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Jó pihenést, Bálint Edinát hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Fantasztikus balettriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Holnap is marad a hőség. Baka András, az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tó meder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marásvonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában, a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
7: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába, így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el, az emlékmű Kallós Ede alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. 3 évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett II. Világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Kifizettetik a hegyi mentés költségeit egy fegyelmezetlen turista csoporttal Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: gázkomrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szentgellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szentgellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Szent Koronát és a koronázási erekélyeket a II. Világháború idején 1944. októberében a budai várban elásták a koronaőrök. 1945. márciusában Ausztriába menekítették, ahol átadták az amerikai hadseregnek. Nemzeti ékszereinket 1945 és 1953 között 8 különböző helyen őrizték. Szóbeszéd szerint többen fel is próbálták azokat. Kalandjai regénybe illőek. Szállították német teherautón, amerikai katonai jeepen, utazott csapatszállítóhajón, katonai helikopteren és elnöki különgépen is. A koronázási ékszereket 1953-ban végül az Egyesült Államokba szállították, ahol az amerikai nemzeti aranykincsel együtt a Fort Knox katonai erődítményben őrizték, egészen 1978-as hazatéréséig.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapja alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szentgellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti országrészben lehet